0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Hallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit, két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányság hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írta Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak. A legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a Tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobbi rádió.
1: Fogalmi mélyen neki a busztába.
2: Azok a hegyek még ma is állnak. Azok a folyók még ma is futnak. Az a csillag még ma is mutatja az utat. Az a nép még ma is él.

túl az öveg hegyen, a kék kerek tengeren, az égig érő fa alatt egy szép helyen, ott, ahol a világ virágos bölcsője állt, élt népével puszta magyar király. Három fia volt az öreg pusztának, a vadászt hívták jó szél fúvásának, a kovácsot szép tüzek lángjának, a legkisebbet szép mezőszárnyának. Szép mezőszárnya jel alatt született, szívébe írva a gyönyörű zenet. A világon élni csak hősként érdemes. Rajtad a sor hallod,

0: Otti Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: kamureklám.
1: A visszaszámlálás megkezdődött. Már csak néhány nap a világ első Szíriában gyártott 3 literes autójának premieréig. A lehet...
2: Van meg, bocsánat.
3: Ha-ho!
0: Kamureklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. Az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy az ügyészség indítványa után felfüggeszti Magyar Péter, Hankó Balázs, valamint Sesták Miklós mentelmi jogát. Az ügyészség szeptember 22-én közölte, hogy 3 országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Hankó Balázs volt miniszter, a Fidesz képviselőjének mentelmi jogát az NKA ügyben. Sesták Miklós volt miniszter, a KDNP képviselőjének mentelmi jogát a Volánbusz ügyében. Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza párt képviselőjének mentelmi jogát egy 2024-es telefonos ügyben indítványozta felfüggeszteni az ügyészség. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés. És mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
7: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
10: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
11: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
11: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
12: A Hobby Rádióban.
11: A

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapint.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
12: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Sárkatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke ájog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvő betegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tőzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgáz vásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Smeg Rossa!
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hoppi Rádióban.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

meghalok. Vagy ami még rosszabb, tán megmaradok, s akkor mindörökre elveszek, és már nem kell, aki hazavezet.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem fő foglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk Mozgalom. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen, a fogyó hold és a fiastyúk, a csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében azt írta, szeptember 30-án este 8 órakor kel fel a fogyó hold a keleti égbolton. Ekkor 80%-ban lesz megvilágítva, a fiastyúk pedig közvetlenül mellette jobbra helyezkedik el. 21 óra körül már érdemes a keleti égbolt alacsonyabb részén felkeresni az égi párost. Ekkor mintegy 9 fokkal lesznek a horizont fölött. Éjfél körül már közel 40 fok magasan járnak majd. Így tiszta égbolt esetén ekkor már szabad szemmel is felsejlenek a fiastyúk csillagai a hold mellett. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlatóköveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékművekre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlatóköveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Üdvözlő vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Kamu reklám.
1: A zöld disznó a zöld mezőn finom, friss zöld füvet rágcsált. Arra ment a farkas, és nem ette meg, mert nem vette észre. Aztán arra ment a tehén, és megette, mert nem vette észre.
0: Kamu reklámot hallottak.

körbejártam minden bokrodat. Hírül vittem azt, hogy éltem, és a gyors vonat húz el engem innen, de már nem tudom hová. Jön valaki utánam, és az majd tovább gondol. La la la. Ne legyen több illúzió, de kutyám nem

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kamu reklám.
5: Mi csak, itt ez a jó kis kanapé. Mi lenne, hogyha pisilnék rajta egyet, és a mamát nem izgatná?
6: Nyugodtan. Úgyis a szomszéd nénié.
4: Kamu reklámot hallottak.
7: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli ülés tartott az országgyűlés, amelyen fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. A parlament döntése értelmében felfüggesztették a fideszes Hankó Balázs, a KDNP és Sesták Miklós, valamint a Tisza párt vezetője Magyar Péter mentelmi jogát, írja a HVG. A határozatokat a képviselők nagy többséggel szavazták meg a délelőtti órákban. Az érintett politikusok mentelmi jogának megvonását különböző hatósági megkeresések és folyamatban lévő vizsgálatok indokolták. Az országgyűlési döntés után azonnal megnyílt a jogi út a politikusokkal szembeni eljárások folytatására. Az érintettek korábban jelezték, hogy állnak a vizsgálatok elé. A kormány véglegesítette a Romániába vezető gyorsforgalmi úthálózat újabb fejlesztési szakaszát, írja a Telex. Eldőlt, hogy megépül az M49-es autópálya második szakasza, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd egészen a román határig. A Nyíregyházát Szatmár Németivel összekötő pálya első üteme a tervek szerint már idén ősszel elkészülhet. A most jóváhagyott határig tartó második szakasz kivitelezése a céldátumok szerint 2029-re fejeződik be. A beruházástól a régió gazdaságának és a határon túli áruforgalom felgyorsulását várják. A kivitelezési munkálatok előkészítése napokon belül megkezdődik. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat. A több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak. Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programját, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását. Történelmi jelentőségű katonai kivonulás utolsó szakaszához érkeztek a szövetséges erők Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Irak korábbi megállapodásának megfelelően 2026. szeptember végéig minden harcoló alakulat elhagyja az országot. A kitűzött szeptember 30-ai végső határidőt az amerikai védelmi minisztérium szerint maradéktalanul betartják. Ezzel egy csaknem negyedszázados, 2003-ban kezdődött katonai és politikai korszak zárul le Irakban. Az amerikai csapatmozgások párhuzamosan a Magyar Honvédség iraki missziója is befejezi ottani tevékenységét. A magyar katonák többsége már megkezdte a felszerelések hazaszállítását és a bázisok átadását. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!
3: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. 2 órás magazinnal kívánunk jó reggelt hallgatóinknak. Ma szeptember 29-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Budapesten 15 fok van. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható.
4: Műsorajánló.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán tisztel a Hobby Rádióban.
4: 13 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 29-én köszöntjük Mihály nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű név gyorsá és elemzővé teszi viselője gondolkodását. Kreatív, sokoldalú és találékony. Ugyanakkor a teljesítés vágy és a függetlenség iránti vágy olyannyira erős benne, hogy sokszor nehezen kontrollálja ezt. Becézése Mihályka, Misi, Misike, Misu, Miska, Misa, valamint Misó, jeles viselői Babics Mihály költő, író, Csokonai Vitéz Mihály költő, Fazekas Mihály költő, író, Munkácsi Mihály festő, Pollak Mihály János építész, Táncsics Mihály író, publicista, politikus, Varga Mihály közgazdász, politikus, Vörös Marti Mihály költő, valamint ön, kedves Mihály. Ugyanezen a napon köszöntjük még Gabos, Gabriella, Gábor, Gabriel, Kapolcs, Mikes, Rafael, valamint Ráf is nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió.
4: Sziasztok, Pol Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 29-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, mivel is készültem. 1227-tel kezdünk, szeptember 29-e boldog türingiai Gertrúd ünnepe. Az 1227 és 1300 között élt magyar származású katolikus grófleány, türingiai Gertrúd apáca Árpádházi Szent Erzsébet és türingiai Lajos őrgróf legkisebb lánya volt. Özvegy édesanyja a Velcár melletti Altenburg apácáinál neveltette, a kolostort soha nem hagyta el fogadalmas apáca, majd 1248-ban apátnő lett. Házat építetett az Árda mellett a szegények és betegek gondozására, 6. Kelemen pápa 1311-ben engedélyezte helyi tiszteletét. És most folytassuk a 16. század közepével. 1547. szeptember 29-én Alcalá de Henaresben megszületett Miguel de Cervantes Saavedra spanyol költő, akinek művei az Elmés és nemes Don Quijote de la Mancha, valamint a példás beszédek. És most ugorjunk a 19. századra. 1872. szeptember 29-én meghalt Dériné Széppataki Róza, az első magyar operaénekesnő, a vándorszínészet korának legnépszerűbb színésznője. Maradunk még a 19. században. 1899. szeptember 29-én született Bíró László József, a golyóstól feltalálója. És most lépjünk át a 20. század elejére. 1902. szeptember 29-én meghalt Émile Zola, francia író. Leghíresebb műve a Nana című könyv volt. Kereken 10 évet lépünk előre, 1912-re. Szeptember 29-én született Michelangelo Antonioni, olasz filmrendező. Folytassuk 1928-al, szeptember 29-én született Lantos Mihály futballista, az aranycsapat hátvédje. És még mindig a 20. században járunk, 1935. szeptember 29-én született Jerry Lee Lewis zongorista, a rock and roll egyik királya. És most lépjünk át a 20. század második felére, 1956. szeptember 29-én Budapesten meghalt Pattantyús Ábrahám Géza, Kossuth-díjas gépészmérnök tanár. Folytassuk 1967-tel, szeptember 29-én megszületett Dónusz Éva, olimpiai bajnok kajakozó. És végezetül 1977. szeptember 29-én meghalt Hans H.B. eredeti nevén Békesi János, magyar születésű újságíró, író. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió.
4: Hello, hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok! Hey!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!
1: Üzenet a Márk evangéliuma első fejezetéből.
2: Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: 2026. szeptember 29-e kedd, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe. Evangélium Szent János könyvéből első fejezet 47-től 51. vers. Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne két színűség. Nátánael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt. Azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta. Bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai felalá szállnak az ember fia felett. Elmélkedés. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Ez a rövid mondat elég ahhoz, hogy Nátánael felismerje, itt valaki nem csak a szavait hallja, hanem a szívét is látja. A fügefa a békesség, az elmélkedés, sőt a törvény tanulmányozásának helye is volt, a konkrét esetben bizonyára a törvénytudók találkozási helye. Amikor Jézus azt mondja, láttalak, ez nem azt jelenti, hogy észrevette őt valahonnan messziről, inkább ezt, ismerlek téged. Ismerem a gondolataidat, a kérdéseidet, a rejtett imáidat, a kételjeidet, a vágyakozásodat. Még azt is tudom, amit te talán még meg sem fogalmaztál magadnak. Ez a felismerés döbbenti meg Nátánaelt. Jézus nem csak egy tanító, nem csupán egy próféta, hanem képes betekinteni az emberi szív legrejtettebb zugába is. Ő nem csak az arcokat ismeri, hanem az emberi történeteket is, amelyekről senki más nem tud. Nátánael hirtelen rájön, a messiás nem csak külső csodákkal fog hatni, hanem úgy szólít meg, hogy belül változtatja meg az embert. Isten láthatatlan szolgái, Szent Mihály, Gábor, Rafael főangyalok, akiket a mai napon ünneplünk, nem csak az ég lakói, hanem küldöttek, hírnökök, oltalmazók. Mihály a küzdelem angyala. Ő emlékeztet arra, hogy a gonosz elleni harc valóságos, de nem vagyunk egyedül. Gábor a hírnök, az örömhír hozója, aki Máriának és Zakariásnak is közvetítette Isten szavát. Rafael a gyógyító, az úton lévő kísérője és a testi-lelki sebek orvosa. A három főangyal azt üzeni nekünk a mai napon, hogy Isten nem távoli uralkodó, hanem jelen van az emberi történelemben, küzdelmeinkben, útkereséseinkben és fájdalmainkban. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ismersz engem és ismered szívem szándékait. Köszönöm, hogy a téged szolgáló angyalokat elküldött hozzánk, hogy minket segítsenek. Mihály védjen a kísértés és a gonosz ereje ellen. Gábor tanítson meghallani Isten szavát. Rafael kísérjen utamon, és hozzon gyógyulást testemnek és a lelkemnek. Uram, add, hogy ne csak a földi dolgokat lássam, hanem felismerjem az isteni világ közelségét. Köszönöm, hogy tanúja lehetek annak, amit csak a hit szemével lehet látni. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy sugárhajtóművel ellátott repülőgép kevesebb üzemanyagot fogyaszt 10.000 méter magasan, mint mondjuk 8.000 méteren? Ennek oka az, hogy a nagyobb magasságban a ritkább légréteg kisebb légellenállást fejt ki.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmai mélyek neki a busztába.
0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Ponyhalászlét fogok önöknek beállni. Én nekem az egyik kedvencem, megmondom őszintén, hát akkor kezdjünk bele. A kábított, pikkelyekkel megtisztított, kibontott pontyot szárazra töröljük. Majd levágjuk az uszonyait, a farkát és a fejét az első gerincszelettel együtt. És vigyázzunk ennél a műveletnél, amikor a fejét levágjuk, a szemeket vegyük ki, azt ne felejtsük el, és a méregfogtól is szabadítsuk meg a ponty fejét. A belsőségek közül óvatosan kivesszük a haltejet és az ikrát. A filézésből nyert csontokat és a fejet jól megmossuk. Bő vízben rakjuk fel fönni, közben hozzáadjuk a szeletekre vágott vöröshagymát és sót. Vigyázzunk arra, hogy lassan főzzük, hogy tartalmas halalapjét kapjunk a végén. A halfiléket közben szálkátlanítjuk, azaz sűrűn beírdaljuk, majd körülbelül 2-3 cm széles szeletekre felvágjuk. Mint a beírdalt, szálkátlanított halszeleteket, mind a haltejet és a halikrát besózzuk, és körülbelül 2-2,5 órára a hűtőszekrénybe helyezzük. Ez alatt a só a szálkákat teljesen megöli. Közben a halalaplét főzzük, hogy tartalmas legyen. Hosszú ideig főzött tartalmas halalaplé fölé tartott kezünk felületén rátapadnak a gőzzel eltávozó kollagén anyagok, ezért ragacsos lesz ettől a kezünk. Ez a biztos jele, hogy a halalaplé tartalmas, tehát leszűrhető. A halalaplét leszűrjük, ízlés szerint áttörni is lehet, ettől a halászlé sűrűbb, tartalmasabb lesz. Én megmondom őszintén, én mindig passzírozni szoktam, ezt a műveletet soha ne hagyják ki, az igazi halászlé az át van passzírozva. A leszűrt halalaplét lassan visszaforraljuk, a felszínén összegyűlt halzsírra óvatosan ráhintjük a jó minőségű tűzpiros fűszerpaprikát. A paprikával ne spóroljunk, ez adja meg az igazi aromáját. Miután meggyőződtünk róla, hogy a fűszerpaprika szín és ízanyagai maradéktalanul feloldódtak, hozzáadjuk az elkészített hűtőszekrényben tartott halfiléket, a haltejet és a halikrát. Lassan főzzük, majd hozzáadjuk a kockára vágott zöld paprikát és paradicsomot, térjesztek be a lecsót. A halászlét ízlés szerint ízesítjük kevés cseresznye paprikával is. Ebben az esetben azonban nagyon vigyázni kell arra, hogy az étel ne legyen túlságosan csípős, mert elnyomja az étel jellegét és ez élvezhetetlenné teszi. A halszeleteket és a halikrát, a tejet óvatosan tálaljuk, hogy ne törjenek össze, és minden adagban mindenből egyenlő arányban tálaljunk belőle. A halászlét leveses tálban, bográcsban, esetleg tűzállat tálban tálalhatjuk. A halászlével kapcsolatban még annyit megjegyzés sem lenne, hogy tájegységenként sokféle változata, a módozata van. Ezt színesíthetik az egyes tájegységekre jellemző halfajták változatai, a készítési szokások, a gasztronómiai hagyományok, de hozzáadható a fűszerpaprika fajtája és minősége is. Példaképpen említhető többféle halból készített halászlé. Én megmondom őszintén, most amit itt az előbb elmondtam, ez ponthalászlé volt, én a halászlét mindig minimum háromféle halból készítem. Szóval példaképpen említhető többféle halból készített halászlé volt, adalékanyagok, például burgonya, lebencstészka, csipetke és számtalan változata.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Folytatjuk műsorunkat. Mihály nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Jelenleg Budapesten 15 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1848-ban Eötvös József BR elhagyja Magyarországot. Bécsbe, majd Münchenbe megy. 1850-ben a Pesti József Ipartanoda és a Bölcsészkari Mérnöki Intézet egyesítése. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
0: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Ha újra kezdeném, ha újra kezdhetném, újra kezdeném.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat. 7 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. Országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. A politikus mentelmi jogának parlamenti felfüggesztését követően szinte azonnal önként sétált be az ügyészség épületébe. A hatóságok kényszerintézkedését alkalmaztak, miután hivatalos gyanúsítottként hallgatták ki a politikust. Az ügyészség egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. A politikus jogi képviselője útján jelezte, hogy panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is. Az elkövetkező napokban a bíróságnak döntenie kell az esetleges letartóztatásról. Közösségi médiás találgatásokra és lakossági aggodalmakra reagált hivatalosan a Védelmi Tárca. Az elmúlt napokban több magyar állampolgár kapott katonai jellegű hivatalos behívó parancsot. A Honvédelmi Minisztérium tisztázta, hogy szó sincs általános mozgósításról vagy hadi állapotról. A tárca közleménye szerint tervezett, rutinszerű tartalékos kiképzési és adategyeztetési folyamatról van szó. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne üljenek fel a rémhíterjesztők pánikkeltő bejegyzéseinek. A behívó kézbesítése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a szokásos rendben zajlik. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétette a szeptember végi és október elejé kiemelt ellenőrzési helyszíneket. A revizorok elsősorban a nyugta és számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Különös figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcskereskedők, valamint a vendéglátóhelyek. Az adóellenőrök sok helyen árruhában, tesztvásárlóként jelennek meg az üzletekben. A mulasztó vállalkozás sok súlyos pénzbírságra és akár üzletbezárásra is számíthatnak. Az amerikai elnök határozottan nemet mondott Teherán legújabb diplomáciai javaslatára a közel-keleti feszültség enyhítésére. Donald Trump elutasította az iráni kormány egyhetes átmeneti megállapodásra vonatkozó tervezetét, írja az M4. Irán a hormúzi szoros újranyitását az amerikai tengeri blokkád feloldásához kötötte volna. A washingtoni elutasítás hírére a világpiacon azonnal és jelentősen emelkedni kezdett a nyersolaj ára. A Brent típusú olajhordonkénti jegyzése már 107 dollár szintet közelít a kereskedésben. Piaci elemzők szerint tartós üzemanyag drágulásra kell felkészülni a fogyasztóknak a globális piacon. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
4: Te már megint beteg vagy.
5: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
4: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
5: Patikában veszed?
4: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
6: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Szeptember 29-e, kedd. Budapesten ma 8 órától a Podmaniszki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárják a belső sávokat csatornajavítás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Szent Mihályi út Telek utca csomópontban az M3-as autópálya lehajtójánál ma 8 és 12 óra között. A forgalmat rendőrök irányítják. A villamospálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik, 4-es 6-os villamossal utazhatnak Új-Buda központ és a Szél-Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót.
0: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!
10: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Folytatjuk reggeli műsorunkat, ezen a reggeli napon Mihály nevű hallgatóinkat köszöntjük. Hazánkban 14,8 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy rövid szünet után visszatérünk.
3: Hobby Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 29-én köszöntjük Mihály nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű név gyorsá és elemzővé teszi viselője gondolkodását. Kreatív, sokoldalú és találékony. Ugyanakkor a teljesítés vágy és a függetlenség iránti vágy olyannyira erős benne, hogy sokszor nehezen kontrollálja ezt. Becézése Mihályka, Misi, Misike, Misu, Miska, Misa, valamint Misó, jeles viselői Babics Mihály költő, író, Csokonai Vitéz Mihály költő, Fazekas Mihály költő, író, Munkácsi Mihály festő, Pollak Mihály János építész, Táncsics Mihály író, publicista, politikus, Varga Mihály közgazdász, politikus, Vörös Marti Mihály költő, valamint ön, kedves Mihály. Ugyanezen a napon köszöntjük még Gabos, Gabriella, Gábor, Gabriel, Kapolcs, Mikes, Rafael, valamint Ráf is nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Jobbi Rádió.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
0: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 29-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, mivel is készültem. 1227-tel kezdünk, szeptember 29-e boldog türingiai Gertrúd ünnepe. Az 1227 és 1300 között élt magyar származású katolikus grófleány, türingiai Gertrúd apáca Árpádházi Szent Erzsébet és türingiai Lajos őrgróf legkisebb lánya volt. Özvegy édesanyja a Velcár melletti Altenburg apácáinál neveltette, a kolostort soha nem hagyta el fogadalmas apáca, majd 1248-ban apátnő lett. Házat építetett az árda mellett a szegények és betegek gondozására, 6. Kelemen pápa 1311-ben engedélyezte helyi tiszteletét. És most folytassuk a 16. század közepével. 1547. szeptember 29-én Alcalá de Henaresben megszületett Miguel de Cervantes Saavedra spanyol költő, akinek művei az Elmés és nemes Don Quijote de la Mancha, valamint a példás beszédek. És most ugorjunk a 19. századra. 1872. szeptember 29-én meghalt Dériné Széppataki Róza, az első magyar operaénekesnő, a vándorszínészet korának legnépszerűbb színésznője. Maradunk még a 19. században. 1899. szeptember 29-én született Bíró László József, a golyóstól feltalálója. És most lépjünk át a 20. század elejére. 1902. szeptember 29-én meghalt Émile Zola, francia író. Leghíresebb műve a Nana című könyv volt. Kereken 10 évet lépünk előre, 1912-re. Szeptember 29-én született Michelangelo Antonioni, olasz filmrendező. Folytassuk 1928-al, szeptember 29-én született Lantos Mihály futballista, az aranycsapat hátvédje. És még mindig a 20. században járunk, 1935. szeptember 29-én született Jerry Lee Lewis zongorista, a rock'n'roll egyik királya. És most lépjünk át a 20. század második felére, 1956. szeptember 29-én Budapesten meghalt Pattantyús Ábrahám Géza, kossuth-díjas gépészmérnök tanár. Folytassuk 1967-tel, szeptember 29-én megszületett Dónusz Éva, olimpiai bajnok kajakozó. És végezetül 1977. szeptember 29-én meghalt Hans Habe, eredeti nevén Békesi János, magyar születésű újságíró, író. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
1: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Üzenet a Márk evangéliuma első fejezetéből.
2: Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: 2026. szeptember 29-e kedd, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe. Evangélium Szent János könyvéből első fejezet 47-től 51. vers. Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne két színűség. Nátánael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt. Azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta. Bizony-bizony mondom, nektek látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai felalászálnak az ember fia felett. Elmélkedés. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Ez a rövid mondat elég ahhoz, hogy Nátánael felismerje, itt valaki nem csak a szavait hallja, hanem a szívét is látja. A fügefa a békesség, az elmélkedés, sőt a törvény tanulmányozásának helye is volt, a konkrét esetben bizonyára a törvénytudók találkozási helye. Amikor Jézus azt mondja, láttalak, ez nem azt jelenti, hogy észrevette őt valahonnan messziről, inkább ezt, ismerlek téged. Ismerem a gondolataidat, a kérdéseidet, a rejtett imáidat, a kételjeidet, a vágyakozásodat. Még azt is tudom, amit te talán még meg sem fogalmaztál magadnak. Ez a felismerés döbbenti meg Nátánaelt. Jézus nem csak egy tanító, nem csupán egy próféta, hanem képes betekinteni az emberi szív legrejtettebb zugába is. Ő nem csak az arcokat ismeri, hanem az emberi történeteket is, amelyekről senki más nem tud. Nátánael hirtelen rájön, a messiás nem csak külső csodákkal fog hatni, hanem úgy szólít meg, hogy belül változtatja meg az embert. Isten láthatatlan szolgái, Szent Mihály, Gábor, Rafael főangyalok, akiket a mai napon ünneplünk, nem csak az ég lakói, hanem küldöttek, hírnökök, oltalmazók. Mihály a küzdelem angyala. Ő emlékeztet arra, hogy a gonosz elleni harc valóságos, de nem vagyunk egyedül. Gábor a hírnök, az örömhír hozója, aki Máriának és Zakariásnak is közvetítette Isten szavát. Rafael a gyógyító, az úton lévő kísérője és a testi-lelki sebek orvosa. A három főangyal azt üzeni nekünk a mai napon, hogy Isten nem távoli uralkodó, hanem jelen van az emberi történelemben, küzdelmeinkben, útkereséseinkben és fájdalmainkban. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ismersz engem és ismered szívem szándékait. Köszönöm, hogy a téged szolgáló angyalokat elküldött hozzánk, hogy minket segítsenek. Mihály védjen a kísértés és a gonosz ereje ellen. Gábor tanítson meghallani Isten szavát. Rafael kísérjen utamon, és hozzon gyógyulást testemnek és a lelkemnek. Uram, add, hogy ne csak a földi dolgokat lássam, hanem felismerjem az isteni világ közelségét. Köszönöm, hogy tanúja lehetek annak, amit csak a hit szemével lehet látni. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy egy sugárhajtóművel ellátott repülőgép kevesebb üzemanyagot fogyaszt 10.000 méter magasan, mint mondjuk 8.000 méteren? Ennek oka az, hogy a nagyobb magasságban a ritkább légréteg kisebb légellenállást fejt ki.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1848-ban Eötvös József BR elhagyja Magyarországot. Bécsbe, majd Münchenbe megy. 1850-ben a Pesti József ipartanoda és a Bölcsészkari Mérnöki Intézet egyesítése. Zene után folytatjuk.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Hey, monsieur!

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Lássuk, milyen időjárás várható. A mai napon napos időre számíthatunk. Aktuálisan 14 fok van. Napközben 14 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. A hőérzet 21 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. Körülbelül 56%-os páratartalom várható, ami komfortosnak mondható. Egész napos napsütés várható. Az UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt, csapadék nem várható, 31 irányból érkező könnyű szellő várható, időnként 24 km/h széllökések is előfordulhatnak. Holnap várhatóan napos időre számíthatunk. Várhatóan 14 és 24 fok között lesz a hőmérséklet, szinte egész napos napsütés várható. Csapadék nem várható. 50 felől enyhe szellő érkezhet. A legerősebb széllökések akár 20 km/h-ak is lehetnek. Csütörtökön erősen felhős lesz az ég. 14 és 22 fok között mozog majd a hőmérséklet. Szinte egész napos napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani. 22 irányú könnyű szellő várható. A legerősebb széllökések akár 20 km/h-ak is lehetnek. Ez volt a következő napok időjárási körképe. Délelőtt 9 órától kezdődik az Esélyegyenlőségi Magazin című műsorunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További szép napot!
2: hobbyradio.hu
3: A rádiót!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Hobby Rádió műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Szivárvány.
5: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: A Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Magyar Péter kijelentette, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy az országban rendszer szinten táskákban hordták a milliárdos kenőpénzeket. A politikus szerint a korrupciós hálózat a legfőbb kormányzati körökig is elér, írja a 444.hu. Elmondása alapján az ügyben hamarosan konkrét dokumentumokat és hanganyagot is nyilvánosságra hoz a hatóságok előtt. A frakciók azonnal reagáltak és alaptalan vádaskodásnak, politikai blöffnek nevezték a kijelentéseket. A nyomozó hatóságok még nem nyilatkoztak az elhangzottak kapcsán. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. 9 hónap alatt több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes 2025-ös rekordévben. A friss statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik. Gazdasági elemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A szakértők ugyanakkor intenek a túlzott eladósodottság kockázataira a bizonytalan gazdasági környezetben. A 2026-os szárazság meghatározóan globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, amely tart már néhány éve, és még kérdés, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán a met.hu-n megjelent tanulmányból. A cirkulációváltozást és annak hatásait bemutató tanulmányt jegyző két meteorológus, Horváth Ákos és Brayer Hajnalka szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat, az idén-nyáron megismert hatás együtt. Jelezték, amennyiben a déli északi hőcsere csökkenésével meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye nedvesebb nyarak megjelenésének. Az izraeli miniszterelnök szigorú biztonsági intézkedések mellett külföldre utazott a hétvégén. Benjamin Netanyahu magánrepülőgéppel érkezett Abu Dhabiba, ahol 4 szemközti tárgyalást folytatott az Egyesült Arab Emírségek elnökével. A titkos találkozó ténye csak később szivárgott ki az izraeli sajtóban. Sajtóértesülések szerint a tárgyalásokon a korábbi biztonsági figyelmeztetések és a közel-keleti helyzet rendezése állt a fókuszban. A diplomáciai látogatás eredményei alapjaiban befolyásolják a közelgő izraeli parlamenti választásokat. Egyik kormány hivatalos szóvivője sem kívánta részletesen kommentálni a megbeszélés részleteit. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 29-e, kedd. Budapesten ma 8 órától a Podmaniszki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárják a belső sávokat csatornajavítás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Szent Mihályi út Telek utca csomópontban az M3-as autópálya lehajtójánál ma 8 és 12 óra között. A forgalmat rendőrök irányítják. A villamos pálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik, 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót.
1: Hobbi Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
7: Hobbi Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Valaki meghallja azt a szót, hogy kert, akkor nyilván mindenkinek bevillan a hosszú udvarrész, ugye a háza mögött nagyon sok növénnyel, virággal, fákkal, gyümölcsössel, de hogyha valaki meghallja azt, hogy érzékelések kertje, azért az felkelti az emberek figyelmét. Harsányi Zsuzsannával, a Kecskeméti Szent László Lions Club elnökével fogunk beszélgetni. Önök hívták életre a projektet. Na mi is ez az érzékelések kertje? Én nagyon kíváncsi vagyok, mert én el nem tudom képzelni, hogy ezt hogyan kell elképzelni.
2: Köszönöm szépen a kérdést. Egy picivel messzebbre mennék. A Lions mozgalomnak az egyik legfontosabb prioritása a látásvédelme. A klubunk most már 23 éve próbálja segíteni a látássérült embereket, illetőleg próbálja a többieknek, a társadalom többi tagjának, főleg a fiataloknak felhívni a figyelmét ezeknek az embereknek a hétköznapi problémáira. Ez a kert, ez tulajdonképpen ilyen céllal jön létre. Egyrészt egy pihenőkert, nem csak az itt lakóknak, hanem a elsősorban vakok és gyengéllátók, illetőleg értelmi sérültek, hallássérültek részére, de más célt is szolgál. Szeretnénk, hogyha ugye itt három gyermekintézmény is van a környékünkön, a második Rákóczi Ferenc általános iskola, a Macskacicó bölcsőde és a Csigabiga óvoda. Tehát itt ugye nyilván a bölcsődések még kicsik, bár a családjukkal együtt azért egy pihenőkert nekik is nagyon jót tesz itt a környéken, de az iskolába és az óvodába a gyerekeknek szeretnénk itt a parkban majd érzékenyítő foglalkozásokat tartani. Tehát gyakorlatilag azért hívják érzékelések kertjének, mert mindenféle érzékszervet megmozgat. Tehát sokkal jobban, mint egy sima park. Ugye a látássérült emberek a látásukra nem támaszkodhatnak, hanem a többi érzékszervük sokkal kifinomultabb, a hallásuk, a szaglásuk, a tapintásuk. Tehát ezeket az érzékszerveket próbáltuk egy kicsit erőteljesebben megmozgatni. Ezért van lesz a kertben, most már el is készült egy mezitlábas ösvény, ami ugye mezitláb is lehet használni, különböző felületű, faktúrájú kövekből, faprítékból, de hogyha gumitalpú cipőbe megyünk rajta végig, akkor is érezni lehet a különböző felületeknek a másságát, illetőleg hangja is van, mert az apró kavicsaknak például egy zizegése is van, amit azok az emberek, akik nem látnak, csak hallanak, az érdekessé tudja nekik tenni. Az ösvény körül pedig, és az egész parkban tulajdonképpen, úgy is mondjuk, hogy egy illatösvény lesz, tehát csupa olyan növényeket ültetünk, ami illatozik. Lehetőleg úgy, hogy egész évben illatozzon, tehát van, amelyiknek a virágja, van, amelyiknek a levele, és egy része pedig fűszernövény, tehát még ehető is. Tehát az ízlelést is megmozgatja. Ezen kívül ugye tapintható tárgyak lesznek itt a parkba kihelyezve, ez a park létrejöttének a második ütemébe történik majd. Most az első ütemben elkészült a maga a park, tehát az egésznek a tereprendezése, az öntözőrendszer hozzá, a füvesítés megtörtént, egy ivókutat helyeztünk ki, és a következő ütemben fog történni a tárgyaknak a kihelyezés, aminek egy részét már előkészítettük, hiszen nem akarjuk ma már kész kertet megbolygatni. A kész KFT-nek szokott lenni az acélszobrászati biennáléja, és ővelük beszéltük meg, hogy külön erre a célra művészeket kérnek föl, hogy ide tapogatható szobrokat készítsenek, illetőleg hát ez maga ez az út, ez a mezitlábas út, ez Csigabiga alakú, hiszen itt van a Csigabiga óvoda, és a Csigabiga egyik formája, ez egy dupla spirál, egy kis dombra megy fel. A dombnak a tetejére egy ágasfát helyeztünk el, ami köré hangadó csövek fognak majd kerülni, méghozzá úgy, hogy a 8 oktávra lesznek behangolva a csövek, és azon lehet ütögetéssel akár muzsikálni is. A fának a tetejére, illetve ennek az ágasfának a tetejére pedig majd szeretnénk az óvodásokat megkérni, hogy készítsenek szélcsengőket, és azokat helyezzék ki. Az általános iskolásokat pedig majd növényfuttató rácsokat is látunk kitéve. A növényfuttató rácsok oszlopaira szeretnénk majd madáretetőket kitetetni, úgyhogy egy madáretető építési versenyt hirdetnek majd az iskolába, és a legszebbek ki fognak kerülni ide a kertbe.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A parlamenti szavazással az alkotmányos feladatom nem ért véget. Az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve. Most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelöltet állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértők szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbér tárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságában indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás megőrzésére kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
8: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Szeptember 29-e, kedd. Budapesten ma 8 órától a Podmaniszki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárják a belső sávokat csatornajavítás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Szent Mihályi út Telek utca csomópontban az M3-as autópálya lehajtójánál ma 8 és 12 óra között. A forgalmat rendőrök irányítják. A villamospálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-jéig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik, 4-es-6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szélkámán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi második adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai adásban is, ahogy ez lenni szokott, fogyatékossággal élő, illetve hátrányos helyzetű embereket érintő témákkal foglalkozunk. Elsőként mindjárt arról hallhatnak, hogy amit nem csak látni lehet, szolnoki látássérültek voltak Gyulán, és hogy milyen kalandjaik voltak, erről szólunk a műsor első részében. Egy kis fürdőzés, barangolás a városban, sütemény a patinás cukrászdában, és történelem, melyet ezúttal meg is lehetett érinteni. A vakok és gyengén látók Jász Nagykun Szolnok vármegyei egyesületének közössége 6 napos nyárvégi üdülésen fedezte fel Gyulát. Erről szól a Rehab portál egyik tudósítása. Ezzel indítjuk a mai adást. A városból nem csak élményeket, hanem emberi gesztusokat is hazavittek, számol be róla a Rehab portál. Hatalmas élmény volt, tényleg nagyon jól éreztem magam, mondta Pintér Márta, az egyesület tagja, aki még a beszélgetés közben is lelkesen idézte fel a gyulai napokat. A csoportot Kisné Kérdő Gabriella, az egyesület munkatársa vezette, akit mindenki csak Gabinak hív. Ő szervezte össze a napokat úgy, hogy a nagyobb programok mellett pihenésre és önálló balangolásra is jusson idő. A gyulai várfürdőben töltött nap után a Ladics ház következett, ahol egészen közel került hozzájuk a múlt. Dr. Temesvári Kovács Anett történész nem egyszerű tárlatvezetéssel várta a vendégeket, korhű ruhák replikáit próbálhatták fel, tárgyakat vehettek kézbe, a vak résztvevők pedig még a bútorok faragását is végig tapinthatták. A tervezetnél jóval hosszabbra nyúlt ez a látogatás. Újabb idézet, nagyon-nagyon élvezték, összegezte Gabi. A gyulai várban Kovács Attila tárlatvezető ugyancsak arra törekedett, hogy a résztvevőknek ne csak szavakból kelljen elképzelnie, milyen lehetett egykor a vár élete. Replikák, korabeli tárgyak és fegyverek kerültek kéz közelbe, a beöltözés pedig játékosságot vitt a történelmi kalandozásba. Ki lehetett próbálni, meg lehetett fogni a tárgyakat, mesélte Márti. De nem csak a múzeumokban tapasztalták meg, milyen sokat jelent az odafigyelés. A megváltozott buszközlekedés miatt a megálló a tervezetnél jóval messzebb került a szállástól. A szállásadók azonban nem hagyták, hogy a csomagokkal megtett hosszabb út nehezítse az érkezést. Autókkal mentek a társaság elé, és több fordulóval vitték el őket a szállásra. Hazautazáskor ugyanígy segítettek, akkor az állomásra fuvarozták ki a csoportot. Az étkezéseknél is akadt hasonló gesztus. Az egyik étteremben előre tudták, hogy látássérült vendégek érkeznek, ezért az egyébként önkiszolgáló rendszer helyett leültették őket, és az asztalukhoz vitték az ebédet. Más napokon a meleg étel érkezett pontos időre a szállásra. Apróságnak tűnhetnek, annak, akinek azonban egy ismeretlen városban a közlekedés vagy egy önkiszolgáló étterem a megszokottnál több szervezést igényel, éppen ezek az apróságok tehetnek egy utazást igazán gondtalanná. Közben az Almási Kastély interaktív kiállítása, a belvárosi barangolások és a 100 éves cukrászda is bekerült a közös emlékek közé. A szabad órákban kettesével, hármasával indultak felfedezni Gyulát, esténként pedig újra összeért a társaság. A 6 nap végére így nem csak az számított, mit sikerült megnézni, sokkal inkább az, hogyan fogadták őket egy kézbeadott tárgyal, néhány plusz perccel, egy tányér odavitt ebéddel, vagy egy autóúttal, amikor éppen arra volt szükség. Márti legalábbis gondolkodás nélkül megtoldotta volna az üdülést. Újabb idézet, maradtam volna még, vagy 2 hetet, ha lehet. Ennél talán nehéz szóban szebben elmondani, hogyan sikerült a nyár végi 6 nap Gyulán. Tudósít róla a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi 2. adását hallják. Egy pár perc zeneszünetet követően a nyár elején megalakult útjelző hálózatról hallanak itt a műsorban. Útjelző szemléletet formálni, nem sajnálatot kelteni. Ezzel folytatom hamarosan.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok, nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin szeptemberi második adásában. Nyár elején megalakult az útjelző hálózat. Erről a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete vgke.com címen található weboldalán olvashatnak a kedves érdeklődők, de most a Rehab portálon is megjelent egy cikk ezzel kapcsolatban, pontosabban az egyik szakmai anyagra hivatkozva, és most erről hallhatnak, illetve ezt fogom önökkel ismertetni. Mit jelent valójában a szemléletformálás, adódik a kérdés, hogyan lehet úgy beszélni a fogyatékosságról, hogy ne sajnálatot keltsünk, ne hősöket gyártsunk, hanem egyenrangú emberi kapcsolatokat és társadalmi részvételt erősítsünk. Ezekre a kérdésekre keresi a választ az útjelző hálózat legújabb szakmai anyaga, a szemléletet formálni, nem sajnálatot kelteni című dokumentum. Az anyag több tucat a látássérült emberek érdekképviseletével, rehabilitációjával, oktatásával és társadalmi részvételével foglalkozó szervezet közös munkájának eredménye. A dokumentum nem egyetlen problémára vagy kampányra fókuszál. A társadalmi attitűdöktől a média szerepén, az oktatáson és a munka világán át egészen a digitális akadálymentességig és a közszolgáltatások működéséig vizsgálja, milyen tényezők segítik, vagy éppen akadályozzák a látássérült emberek egyenrangú társadalmi részvételét. Nem a jó szándék hiányzik. A dokumentum egyik fontos megállapítása, hogy a legtöbb problémát ma már nem a nyílt elutasítás okozza. Sokkal gyakoribbak azok a helyzetek, amikor a jó szándék és a segíteni akarás nem párosul megfelelő ismeretekkel. Sokan nem tudják, hogyan közelítsenek egy fehér bottal vagy vakvezető kutyával közlekedő emberhez. Mások automatikusan segítséget nyújtanak anélkül, hogy megkérdeznék, szükség van-e rá. A dokumentum szerint a valódi segítségnyújtás alapja a kérdezés, a partneri viszony és az önrendelkezés tisztelete. A Rehab portál korábban több alkalommal is foglalkozott a semmit rólunk nélkülünk elvével, amely ugyanezt a gondolkodást képviseli, az érintett emberek ne pusztán résztvevői, hanem alakítói legyenek a róluk szóló döntéseknek. Nem áldozatok és nem hősök. A dokumentum külön fejezetet szentel annak, hogyan jelennek meg a látássérült emberek a médiában és a közgondolkodásban. A szerzők szerint gyakori, hogy két szélsőség között mozgunk. Az egyik oldalon a sajnálatra építő történetek állnak, a másikon azok a beszámolók, amelyek rendkívül teljesítményként mutatják be a fogyatékossággal élő emberek mindennapi életét. Mindkét megközelítés torzíthatja a valóságot. A Rehab portál szerkesztőségi szemlélete kezdettől fogva arra épül, hogy az érintettek történeteit emberi, valós élethelyzeteken keresztül mutassa be, legyen szó munkavállalásról, sportról, családi életről, vagy akár rehabilitációról. A cél nem a sajnálat vagy csodálat kiváltása, hanem a megértés és a valóság bemutatása. Érzékenyítés helyett szemléletformálás. Az anyag egyik legérdekesebb gondolata, hogy az elmúlt években széles körben használt érzékenyítés kifejezés helyett a szemléletformálás fogalmát javasolja. A különbség első látásra apróságnak tűnhet, valójában azonban szemléletbeli váltást jelent. A szemléletformálás nem azt célozza, hogy a többségi társadalom sajnálkozóbb vagy együttérzőbb legyen. Sokkal inkább azt, hogy a fogyatékossággal élő emberek egyenrangú állampolgárként, partnerként és döntéshozóként jelenjenek meg a társadalomban. Ez a gondolat jól kapcsolódik azokhoz a szakmai vitákhoz is, amelyek az akadálymentesítésről, az inkluzív oktatásról, vagy a foglalkoztatásról szólnak. A munkahelyektől a digitális világig. A dokumentum nem áll meg az általános elveknél. Külön foglalkozik a munkavilágával, ahol ma is számos tévhit él a látássérült emberek foglalkoztatásával kapcsolatban. A szerzők szerint nem csak a munkáltatók, hanem a HR szakemberek, vezetők és informatikai szakemberek felkészítése is kulcsfontosságú. A téma szorosan kapcsolódik a Rehab Portál iránytű a munkavilágában sorozatához, amely a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásának gyakorlati kérdését járja körül. A dokumentum mellett kiemelt figyelmet fordít a digitális akadálymentességre is. A képernyőolvasók, a mesterséges intelligencia és az online szolgáltatások világában egyre fontosabb kérdés, hogy a digitális környezet mindenki számára hozzáférhető legyen. Ez a szemlélet összhangban áll azokkal a korábbi Rehab portálon lévő cikkekkel is, amelyek a JAWS képernyőolvasó használatáról, a webes akadálymentességről, vagy az új technológiák rehabilitációs szerepéről szólnak. Több, mint egy dokumentum. A szemléletet formálni nem sajnálatot kelteni című anyag egyik legfontosabb üzenete talán az, hogy a szemléletformálás nem egyetlen kampány, nem egy iskolai program, és nem egy közösségi médiás videó. Hosszú távú folyamat, amelynek része az oktatás, a munkahelyi kultúra, a média, a közszolgáltatások, a digitális környezet és maga a társadalmi párbeszéd is. A dokumentum ezért nem kész megoldásokat kínál, hanem egy olyan szakmai keretet, amely segíthet abban, hogy a fogyatékosságról szóló gondolkodás, a sajnálat és a sztereotípiák helyett az önrendelkezés, az egyenrangúság és a társadalmi részvétel felé mozduljon el. Tudósít róla a Rehab Portál. Kedves hallgatóink, önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi második adását hallják. Az előző műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy pár perc zeneszünetet követően pedig az utolsó téma, várakat fedeztek fel a látássérültek. Tartsanak továbbra is velem, azonnal jövök a részletekkel.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi második adását hallják. Nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba, melynek utolsó részében arról hallhatnak, hogy várakat fedeztek fel a látássérültek. Átszállásos vonatút, különleges várak, közös ebéd és fagyizás. Élményekből nem volt hiánya a vakok és gyengéllátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesületének augusztus végi dínyési kirándulásán. A 14 fős társaságban heten a Jászságból, heten pedig Szolnok környékéről érkeztek. A hosszú vonatút után a dínyési várpark és skanzen volt a cél. A Velencei tó közelében található turisztikai látványosság 2014-ben nyitotta meg kapuit. A 24 ezer négyzetméteres szabadtéri kiállításon ma 46, egykor a történelmi Magyarország területén álló középkori vár kicsinyített mása látható. Különlegességük, hogy az eredeti építményekhez hasonlóan kőből, téglából, fából és földből készültek. A várak elhelyezése nem véletlenszerű a történelmi Magyarország térképét formázó sétányon, egykori földrajzi helyüknek megfelelően sorakoznak. A különleges látványosság 5 alkalommal is Guinness világrekordot ért el. Adja hírül a Rehab portál. A látássérült vendégeknek különleges tapasztalatot jelentett, hogy a várakat közelről is megismerhették, körbejárhatták és megérinthették. Nagyon tetszett nekik, hogy a teljesen körbe lehetett járni a várakat, mesélte Kisné Kérdő Gabriella, az Egyesület munkatársa, akit a közösségben mindenki csak Gabinak hív. A jászsági résztvevőket külön meglepetés várta, amikor felfedezték a jászberényi palánkvár makettjét. A jól ismert név rögtön beszélgetést indított arról, mi maradt fenn az egykori építményből Jászberényben. A program kötetlenül zajlott, nem volt tárlatvezetés. A résztvevők 3-4 fős csoportokban, saját tempójukban járhatták be a területet. A látókísérők felolvasták a várak mellett elhelyezett ismertetőket, így azt is megtudhatták, mikor épültek és mikor pusztultak el az egyes erődítmények. A történelmi kalandozás után közös ebéd következett,

0: fogadja az érdeklődőket. Ugyanakkor nagyon-nagyon nagy meleg volt, talán már egy kicsit örülünk is annak, hogy most már alább hagyott a nagy meleg, ugyanakkor viszont még mindig nagyon-nagyon kellemes idő van, úgyhogy még most is ki lehet használni ezt a szép időt. Ha valaki kedvet érez ahhoz, hogy elmenjen nyaralni egyet, vagy kirándulni, akkor megteheti. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi második adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorra legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor című oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát a Facebook oldalunk címe facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk az Apple Podcastben, illetve a Spotify-on. Az Apple Podcasten, illetve a Spotify-on is. A keresőbe elég ennyit beírni, Esélyegyenlőségi magazin. Ruzsa Viktor vagyok. Megköszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Találkozunk 2 hét múlva az októberi első adás alkalmával, az október 5-ével induló héten. Addig is hallgassák továbbra is kedvenc rádiójukat, további tartalmas, kulturált időtöltést. Jó rádiózást kívánok Önöknek, a viszonthallásra!
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalak, hogy miért neki a busztalapok!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Kamubi Rádió. A világon mindenhol hallható. Kamureklám.
1: Operának nevezzük azt, amikor egy fickót hátba szúrnak, és az nem vérzik, hanem énekel.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A parlamenti szavazással az alkotmányos feladatom nem ért véget. Az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve. Most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelöltet állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértők szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbértárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságában indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás megőrzésére kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 29-e, kedd. Budapesten ma 8 órától a Podmaniszki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárják a belső sávokat csatornajavítás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Szent Mihályi út Telek utca csomópontban az M3-as autópálya lehajtójánál ma 8 és 12 óra között. A forgalmat rendőrök irányítják. A villamospálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik, 4-es 6-os villamossal utazhatnak Új-Buda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
5: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket, tartsanak velem, és ismerjék meg ma a virágok országát, Hollandiát és Észak-Velencéjét, Amszterdamot. Hollandiában annyi az idegenforgalmi látványosság, hogy elegendő lenne egy ötször akkora országnak is. Az ide látogató turistáknak először talán mégis két dolog tűnik fel, a mindenütt uralkodó rend és tisztaság. A harmadik jellemző már csak alaposabb tanulmányozás után ötlik szembe, pedig végig kíséri Hollandia egész történetét, ez pedig a hagyományok gondos őrzése. Az ország idegenforgalmi látványosságai között kiemelkedő célpont mind a belföldi, mind a külföldi turisták számára Amszterdam gazdag kulturális örökségével, múzeumaival és csatornáival szórakoztató negyedével. Hollandia legrégibb és látványokban is leggazdagabb 750 ezres lakosú városa, az ország szellemi, művészeti és pénzügyi központja. Amszterdamot szabályos mértani rendben hálózzák be a csatornák, ezek felett hidak sokasága ível át, sok látogató ámul el a tömérdek mennyiségű vízláttán, nem véletlenül nevezik a várost Észak-Velencéjének. Éppen emiatt egy amszterdami látogatás nem teljes egy kis hajókázás nélkül. A nappali hajóút a város nyugodt és érdekes oldalát mutatja meg nekünk, az estén pedig a varázslatos és romantikus oldalt árul szemünk elé, melyhez nagyban hozzájárul a kivilágított házak és hidak látványa is. Amszterdam a múzeumok, a történelmi látványosságok, a pompás épületek, a káprázatos tulipánok, a kaffeeshopok és a vörös lámpás negyedvárosa. Itt tényleg mindenki megtalálja a kedvére való szórakozást. Bármikor érdemes ide ellátogatni. A turista szezon július és augusztus, ekkor a legkedvezőbb az időjárás. Igaz, a holland időjárás sosem szélsőséges, és ha inkább szívesebben látogatnának el Amszterdamba a turista szezonon kívül, akkor ezt nyugodtan megtehetik, hiszen a város ebben az időszakban is ugyanolyan vonzó. Ilyenkor a légitársaságok, hotelek és éttermek is olcsóbbak, valamint kevésbé zsúfoltak. Magasabb színvonalú a kiszolgálás, és mindemellett sok vonzó eseményt is elkaphatunk ilyenkor. Ilyen például az Amszterdam mellett lévő tulipánmezők virágzása április közepétől május közepéig. A város naponta nyitva tartó úszó virágpiacát egyébként bármelyik évszakban érdemes felkeresni. Itt színpompás növények, virágmagok és egyéb szuvenírek sokasága lelhető fel. A kulturális szezon szeptembertől májusig tart Amszterdamban, épp úgy, mint Hágában, Rotterdamban, Utrechtben és a közeli falvakban, illetve városokban. Amszterdami kalandozásunk nem sokára folytatódik, ám hogyha melegebb vidékre, például Egyiptomba vágynak, akkor javaslom, regisztráljanak az egyiptomtitkai.hu oldalon, hiszen tart még játékunk, melynek végén egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi nyaralást fogunk kisorsolni.
3: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Világjáró turisztikai magazin, az ön kedvenc rádiójában.
2: Mielőtt még részletesen sorra vennénk, milyen fantasztikus látnivalók és élmények várnak önökre, hogyha Amsterdamba utaznak, jöjjön néhány érdekes adat arról, hogy például hány bicikli, híd, csatorna, múzeum vagy éppen piac található Amsterdamban, avagy íme a város számokban kifejezve. 600 ezer bicikli, 28 park, 232 villamos, 21 piac, 24 gyémánt csiszoló műhely, 165 csatorna, 1281 híd, 2500 lakóhajó, 51 múzeum, 22 Rembrandt, illetve 206 Van Gogh festmény, 1400 kávézó és bár, 36 diszkó, 755 étterem, valamint évente 3,5 millió látogató. Ez Amsterdam, a Világjáró magazin mai úti célja. Tényleg a világ egyik legnagyszerűbb városáról van szó, ez Európa egyik legromantikusabb és legszebb helye, a tolerancia és a sokszínűség városa, amely a 17. században a világ leggazdagabb településének számított. Ez volt az aranykor, patakokban folyt a pénz. Manapság a nagyvárosok összes pozitívumával rendelkezik. Kultúra, történelem, szórakozás, jó közlekedési viszonyok. Ugyanakkor viszonylag kis csendes város, kevés közúti forgalommal, mely nagy részben a csatornáknak köszönhető. De vajon miért ennyire egyedi ez a város? Hát igazából a legjobb jelző a fesztelen. Az az igazság, hogy a lakosok kiváló egyensúlyt tartanak fenn a pihenés és az üzlet között. És ez a fajta szemlélet az ideutazókat is áthatja. Hollandiába egyébként repülővel, vonattal, autóval vagy autóbusszal juthatunk el. Hogyha ez utóbbit választjuk, számítsunk rá, hogy az út körülbelül 24 óra, ám a busz előnye, hogy az utolsó pillanatban is kedvező áron lehet jegyet foglalni. Amsterdam Budapesttől körülbelül 1450 kilométer, ami, ha magunk vesszük kézbe a kormányt, 12-15 órás utat jelent. A legegyszerűbb és leggyorsabb, hogyha repülőre pattanunk, a Schiphol reptérre fogunk megérkezni, innen nagyon könnyen el lehet jutni Amsterdam belvárosába. A legegyszerűbb természetesen taxiba szállni, de hogyha a költséghatékonyak szeretnénk lenni, akkor jobb, ha vonatra szállunk. Ezek körülbelül 10 percenként indulnak. Menetidejük a város központig, a Central Stationig, vagyis a központi pályaudvarig 15-25 perc, attól függően, hogy gyors vonat vagy IC. Amsterdamon belül a villamosokon, buszokon és metrókon egységes jeggyel lehet közlekedni. Nagyon jó a tömegközlekedés, ám arra érdemes figyelni, hogy vasárnaponként minden leáll. Ilyenkor csak taxival vagy biciklivel tudunk közlekedni. A városon belül amúgy is talán az a legolcsóbb, de mindenképpen a leghelyibb megoldás, hogyha biciklit bérlünk. Rengeteg helyen van rá lehetőség, és így mi is beilleszkedhetünk egy-két napig az ottani társadalomba, sportolhatunk egy kicsit, és kipróbálhatjuk a bicikliutakat, amelyek néhol szélesebbek, mint az autóutak, főleg a belvárosban, ahol sok helyre kocsival be sem lehet hajtani.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
2: Magyarosi Marianna, szép napot kívánok, folytatódik a Világjáró magazin. Ezúttal Amszterdamba invitálom önöket, ahol a múzeumok jelentik az egyik legnagyobb vonzerűt. Mindenki ismeri a Rijks, illetve a Van Gogh múzeumot, de ennél sokkal több látnivaló van itt, most vegyük sorra a legfontosabbakat. A Rijks múzeum Hollandia legnagyobbika, évente több millió látogatót vonz, a holland remek művek egyedülálló kollekcióját tudja magáinak. Tervezzenek legalább egy fél napot ezen páratlan vallási és aranykori remek művek megtekintésére, és még akkor is fennáll a lehetősége annak, hogy nem tudnak mindent megnézni, mert a világ egyik legkiválóbb művészeti gyűjteménye található itt. Az 5000 műalkotás közül minden bizonnyal Rembrandt utolsó vacsorája a legpompásabb. A Van Gogh Múzeum a Rijks Múzeum mögött található, itt látható a világ legnagyobb Van Gogh festmény kollekciója. A kiállított festmények alkalmat adnak a festő fejlődésének nyomon követésére, vagy akár a festményei más 19. századi festők műveivel való összehasonlítására. Érdemes megnézni a Rembrandt házat, a híres holland festőnek szentelt múzeumot, ahol a művész szinte valamennyi metszete és néhány festménye látható. A képzőművészet iránt érdeklődők feltétlenül nézzék meg a holland hermitást, itt a szentpétervári orosz múzeum darabjai tekinthetőek meg, a kollekció körülbelül évszakonként változik. Amszterdam egyik leglátogatottabb helye az Anna Frank Múzeum, az a ház, ahol Anna Frank a II. Világháború alatt 2 éven át bujkált a nácik elől, és itt írta híres naplóját is. Közvetlenül az Anna Frank Múzeummal szemben található a Tulipán Múzeum. Az első virághagymákat a 15. század közepén hozták hajóval Hollandiába, ami azóta az ország szimbólumává és egyik fő import cikkévé vált. A múzeum a tulipán történetét, valamint a tulipánok helyes gondozását mutatja be röviden, viszonylag sok tulipánnal. És ha már a növényeknél tartunk, Amszterdamban találjuk a világ egyik legidősebb botanikus kertjét, itt több mint 6000 növényt csodálhatunk meg. Amszterdamban Madame Tussaud panoptikum is van, hírességek viasz figurái között sétálgatva találkozhatunk Julia Roberts-el, Brad Pitt-tel, Elizabeth Taylor-ral, Angelina Jolie-val, Marilyn Monroe-val, de összefuthatunk Robbie Williams-el, Sean Connery-vel, Churchill-lel, Johnny Depp-el vagy éppen Bono-val. Nem csak a gyerekeknek, hanem a játékos kedvű felnőtteknek is érdekes lehet a Némú Tudomány és Technológiai Centrum, ami olyasmi, mint Budapesten a csodák palotája. Ez egy meghökkentő, 17. századbeli hajóra hasonlító épületben kapott helyet, Amszterdam történelmi kikötőjével szemben. A múzeum interaktív kiállításokat, demonstrációkat és előadásokat rendez, ami egyedi módon fedi fel a tudomány, a technológia és a művészet ötvöződését. A múzeum tetőteraszára bárki felmehet, innen lélegzetelállító kilátást árul a városra. Hollandia hajózási múltját mutatja be a holland tengeralattjárókkal együtt a Hajózás Történeti Múzeum, és az épületen kívül lehetőség van egy óriási hajóra is felmenni. Nagy élményt nyújt a Heineken Experience, ahol a látogató megismerheti a Heineken sörfőzde történetét, megnézheti a palackozást, letesztelheti, mennyit tud a sörfőzésről, és nem utolsó sorban egy jó pohár Heineken sör üdítő hatását is élvezheti, a fogyasztás szinte kötelező, ezt a belépő ára tartalmazza. Már is milyen sok látnivalóról hallhattak, ugye? Pedig még csak a legfontosabbak egy részéről volt szó. Amszterdamban van például gyémánt, táska, film, biblia, lakóhajó, erotika és marihuána múzeum is. Nem sokára ezekről hallhatnak.
0: Hobbi rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
1: Hobbi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobbi rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
2: konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Ma éjjel táncolunk, ez a
7: egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Les Duplányó.
1: Gyere velem, táncolj még!
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk. Hobby.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: Amszterdami utazásunk most folytatódik, ígértem, hogy mesélek majd arról az egyedülálló múzeumról, amit bizony a városba látogatók nagy része felkeres, de itt nem a művészeti a főszerep. A világon egyedülálló marihuána és hasis múzeum 1985-ben nyitotta meg kapuit, és évente 75 ezer látogatót vonz. A cannabis növény történetét mutatja be. A múzeumban különböző képek, újságok, fotók, növények és a világ legnagyobb vízipipa gyűjteménye tekinthető meg. Néhány növény is ki van itt állítva, termesztésükhöz szükséges magyarázattal ellátva. Különlegességnek számít az Erotika Múzeum is, amely a város híres hírhet piros lámpás negyedében található, 5 emeleten keresztül látható az erotikus gyűjtemény. De hát van itt Kínzások múzeuma is, egy kicsi és sötét múzeum, ahol az elvont emberi fantázia legborzalmasabb szüleményeit nézhetjük meg, az eszközök legtöbbje valaha használatban volt. Ha kevésbé borzongató élményre vágynak, akkor keressék fel a bibliai történelmi emlékeket tartalmazó Biblia Múzeumot, vagy a hollandiai zsidók történetét bemutató múzeumot. A Gyémánt Múzeum a gyémánt történetét mutatja be, természetesen rengeteg gyémánttal. Ha szeretnének ízelítőt kapni, hogy milyen is lehet Amszterdam csatornáin egy lakóhajón élni, akkor feltétlenül látogassanak el a Lakóhajó Múzeumba. Az 1500-as évek elejétől napjainkig készült táskák láthatóak a Táska Múzeumban, több mint 3500 darab, míg a Zongora Múzeumban a hangszerek szerelmesei közel 20 ezer hangszert csodálhatnak meg. Az energiatermelés történetét bemutató Energia Múzeumban fantasztikus háztartási gépekkel és fényefektekkel is találkozhatunk. Hát lassan úgy tűnik, hogy egy hét is kevés Amszterdam legfontosabb látnivalóinak megtekintéséhez, és bizony a város még mindig kínál érdekességeket. Múzeumokból is akad még bőven, de többet már nem említek, talán még egyet, azt, amelyik a mozi és a filmgyártás történetét mutatja be. Itt gyakran vetítenek egészen régi filmeket is. Érdemes felkeresni, már csak azért is, mert egy gyönyörű régi épületben található, Amszterdam egyik legszebb helyén, a Vondel Parkban. 10 milliós éves forgalmával, ez Hollandia leghíresebb parkja, sokan járnak ide, pihenni vágyó turisták, szerelmes párok, a napon sütkérezni vágyók, családok, futók, a park egyébként körülbelül 2 kilométer hosszú, tehát bőven jut hely mindenkinek. A város másik kedvelt helye a Dám tér, a turisták számára ez jelenti Amszterdam központját. A téren boltok, múzeumok, éttermek vannak, esténként pedig így gyülekeznek a buliba induló fiatalok, de itt látható az új templom, a Madame Tussauds Múzeum, valamint a királyi palota is. A királynő ugyan nem itt lakik, de ha a királyi követség érkezik Amszterdamba, gyakran használják ma is ezt az épületet. Az Amszterdamba utazó sport és foci rajongók számára kihagyhatatlan program az Ajax Aréna megtekintése. Az Ajax a holland labdarúgás leghíresebb és legnépszerűbb egyesülete, egyike a világ legjelentősebb csapatainak. A klub története tárul elénk, hogyha ellátogatunk a stadionba, amely mindössze csak néhány percre helyezkedik el a belvárostól.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
2: Amszterdam jó ideje nem csak a múzeumok és a tulipánok miatt népszerű a turisták körében, sokan inkább a piros lámpás negyed és a coffee shopok miatt keresik fel a várost. Amszterdam nagyfokú toleranciájáról híres, és ez alól a prostitúció sem kivétel. A kormány úgy döntött, hogy legális keretek közé tereli a prostitúciót, ennek helye a piros lámpás negyed, amit kíváncsiságból azok a turisták is felkeresnek, akik egyébként valóban nem emiatt érkeztek ide. Legmeglepőbb saját hogy maga a negyed kifejezetten szép. A híres piros lámpák fénye világítja be a csatorna menti házakat és a hidakat. Ez a városrész egyfajta szexuális vidámpark. Sötétedés után érdemes ide ellátogatni, mert ekkor kezdődik az élet. Rengeteg pipsóval, üzlettel, bordélyházzal fogunk itt találkozni. Tipikus helyi sajátosság a piros lámpával megvilágított sok-sok kirakat és az üveg mögött áldogáló, lengeöltözetű lányok. A negyedben egyébként van egy kakukktojás utca is, ahol ha egy kicsit jobban odafigyelünk, akkor látjuk, hogy a lányok nem is annyira lányok. Hollandia évtizedek óta a könnyű drogok iránti laza politikájáról híres, ami turisták millióit vonza az országba. Viszont nagyon úgy néz ki, hogy vége a cannabis turizmusnak. Május elején ugyanis a fűpárti csoportok heves tiltakozása ellenére úgy döntöttek, hogy a coffee shopok ezentúl csak kizárólag hollandiai állandó lakcímmel rendelkező vásárlókat szolgálhatnak ki, és őket is csak korlátozott számban, szigorú nyilvántartás mellett. A szabályozás először a három Belgiummal határos tartományban lépett életbe, majd 2013-tól az egész országban érvényes lesz. A változás nyomán leállhat az Amszterdamba irányuló coffee shop turizmus, és a külföldiek teljesen kiszorulhatnak a legális marihuanát értékesítő üzletekből. Nagy bajba sodorhatja ez a kereskedőket, hiszen forgalmuknak mintegy 90%-át a Hollandiába látogató külföldiek adják. Nem csak az üzletemberek aggódnak a forgalom visszaesés miatt, hanem Amsterdam polgármestere is, aki szerint a turisták 33%-a kizárólag azért látogat a városba, hogy legálisan beszívhasson. Persze a harcot nem adják fel, a következő lépés az, hogy a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak. Na hát ebből is látszik, hogy Hollandia és Amsterdam mennyire különleges város Európában. Érdemes ide ellátogatni. A mai Világjáró magazin vége felé közeledve engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmet.

minket még egyszer arra. Még mindig tart az a játék, amelynek fűdíjaként egy egyhetes, két fű részére szóló egyiptomi nyaralást sorsolunk ki. Hogyha szeretnének játszani és nyerni, akkor regisztráljanak az egyiptomtitkai.hu internetes oldalon. További kellemes rádiózást kívánok, ennyi volt a mai Világjáró magazin, tartsanak velem legközelebb is. Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.

0: Hobby Rádió.
1: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
3: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
2: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
3: Mármint velük vagy a csigákkal?
2: A csiga evéssel.
3: Nem, még nem próbáltam.
2: Nem kultiváljuk a csiga evést.
3: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
2: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
3: Ki fogjuk próbálni? Simán.
2: Egy szó mint száz, Franciaországban látogatunk a következő alkalommal.
3: Megyünk a Galád Gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
2: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivaló van ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, nocsa Móni.
3: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazó, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
2: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró. Egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. Országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. A politikus mentelmi jogának parlamenti felfüggesztését követően szinte azonnal önként sétált be az ügyészség épületébe. A hatóságok kényszerintézkedést alkalmaztak, miután hivatalos gyanúsítottként hallgatták ki a politikust. Az ügyészség egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. A politikus jogi képviselője útján jelezte, hogy panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is. Az elkövetkező napokban a bíróságnak döntenie kell az esetleges letartóztatásról. Közösségi médiás találgatásokra és lakossági aggodalmakra reagált hivatalosan a Védelmi Tárca. Az elmúlt napokban több magyar állampolgár kapott katonai jellegű hivatalos behívó parancsot. A Honvédelmi Minisztérium tisztázta, hogy szó sincs általános mozgósításról vagy hadi állapotról. A tárca közleménye szerint tervezett, rutinszerű tartalékos kiképzési és adategyeztetési folyamatról van szó. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne üljenek fel a rémhéjterjesztők pánikkeltő bejegyzéseinek. A behívó kézbesítése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a szokásos rendben zajlik. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétette a szeptember végi és október elejé kiemelt ellenőrzési helyszíneket. A revizorok elsősorban a nyugta és számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Különös figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcskereskedők, valamint a vendéglátóhelyek. Az adóellenőrök sok helyen árruhában, tesztvásárlóként jelennek meg az üzletekben. A mulasztó vállalkozás sok súlyos pénzbírságra és akár üzletbezárásra is számíthatnak. Az amerikai elnök határozottan nemet mondott Teherán legújabb diplomáciai javaslatára a közel-keleti feszültség enyhítésére. Donald Trump elutasította az iráni kormány egyhetes átmeneti megállapodásra vonatkozó tervezetét, írja az M4. Irán a Hormuzi szoros újranyitását az amerikai tengeri blokkád feloldásához kötötte volna. A washingtoni elutasítás hírére a világpiacon azonnal is jelentősen emelkedni kezdett a nyersolaj ára. A Brent típusú olaj hordonkénti jegyzése már 107 dollár szintet közelít a kereskedésben. Piaci elemzők szerint tartós üzemanyag drágulásra kell felkészülni a fogyasztóknak a globális piacon. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Hobbyradio.hu. A rádiót. Reklám.
2: Te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió. Rádió.
8: A nyár a pihenés örömei mellett sajnos a különböző bőrbetegségeknek is szezonja. A meleg, szárazság, az UV-sugárzás fokozottan igénybe veszi a bőrünket. Melyek a legfontosabb megelőzési lehetőségek? Mit kell tenni, ha a legkisebbre akarjuk csökkenteni a bőrbetegségek kialakulásának kockázatát? Dr. Borosgyevi Márta bőrgyógyász, kozmetológust Balázs Zsanett kérdezte.
9: Ilyenkor nyáron milyen megpróbáltatások, milyen hatások érik a bőrünket?
10: Elsősorban ugye az UV-fény az, ami a leginkább próbálnak teszi ki ugye a bőrünket, ezért nagyon fontos ugye a fényvédelem. Mindenkinek a bőrtípusának megfelelő naptejet érdemes használni. Azok, akik ilyen világosabb bőrűek, világosabb szeműek, minimum 30 faktoros naptejet kell, hogy használjanak, illetve ha mediterrán területre utazunk, akkor 50 faktoros naptejet. A kicsit sötétebb bőrűek esetleg alacsonyabb faktorszámokat is használhatnak. vannak, de mindenképpen nagyon fontos, hogy akkor is használjunk fényvédőkrémet, hogyha nem kifejezetten napozunk, hanem mondjuk csak az utcán sétálunk, kirándulunk, akkor is arcunkat, karunkat, minden testrészbe kell kenni fényvédőkrémet, mert a bőrünk nem felejt, és az egész életünk során elszenvedett fénykárosodás az fölhalmozódik, és aztán akár évtizedek múlva tud jelentkezni bőrdaganatok formájában.
9: A bőrünk nyáron sem felejt. Melyek azok a betegségek, amik ilyenkor nyáron a bőrünket érinthetik?
10: Ami nagyon fontos, és a leggyakoribb tényleg a nyári időszakban, ez az ótvar, vagyis hát egy felületes bőrfertőzés, ami akár mondjuk egy szúnyogcsípésből is kiindulhat, de bármilyen kis aprósebből is keletkezhet, hiszen felülfertőződik a bőrterület, akár egy szúnyogcsípésnek az elkaparásából is, és aztán ott hólyagos vagy sárgás pörköt tartalmazó tünetek jelennek meg, amik aztán egyre terjednek, és akár az egész testet is érinthetik. Ennek a megelőzésében ugye elsősorban az, hogy például egy szúnyogcsípést is nem érdemes ugye vakarni, vagy olyan készítményeket kell használni, ami ugye bár a viszketést csillapítja, hogy ne következzen be ez a dolog, illetve hogyha kisebb esedik, vagy egy sebb keletkezik a bőrünkön, akkor azt mindenképpen fertőtleníteni kell, és mondjuk ilyen esetben például strandra, medencevízbe nem érdemes menni, mert sokkal nagyobb az esély, hogy így elfertőződik. A másik ilyen tipikus nyári betegség, illetve nyáron válik láthatóvá az a napgomba, ami egyébként nem igazi fertőzés, mert a bőrnek a saját mikroflórája aktiválódik. Ez általában a hajas fejbőrön egy Malassezia furfur nevű gomba aktiválódik, és az szóródik le, a gombaspórák megtelepednek a nyakon, háton, mellkason, és ott kezdetben barnás-vörös foltokat váltanak ki, de ezt sokszor nem is veszik észre a páciensek, csak amikor nyáron barnul a bőr, azokon a területeken, ahol a gombás telepek vannak, ott nem fog lebarnulni, tehát ott kifehéredik, és tulajdonképpen ilyen fehér foltok formájában válik láthatóvá. Ez emberről emberre egyébként így nem terjed, igazából a megelőzésben különböző gombaellenes samponoknak a használata javasolt egyébként, illetve gombaellenes kezelésben kell ugye részesíteni a pácienseket. A másik ilyen gombás megbetegedés az a valódi gomba fertőzés. Ezek a különböző testrészeken jelenhetnek meg, gyűrűszerű vörös foltok formájában, amik viszont fertőzőek, tehát abszolút emberről emberre való terjedés, illetve tárgyak közvetítésével, akár a törölközővel is, saját magát is fertőzheti a páciens, illetve egymásnak is át lehet adni, hogyha valakinek ilyen tünete van, akkor a törölközőt el kell cserélni, kimosni magas hőfokon, illetve az adott területet nem szabad törölközővel törölni, én papírtörlőt szoktam javasolni azokra a területekre, hogy ne tudja átvinni a páciens a gombát, és hát természetesen itt is gombaellenes kezelés az, ami javasolt.
9: Doktornő, a csecsemőket hogyan védhetjük, hogyan óvhatjuk az ő bőrüket, hogyan óvjuk ebben a nagy melegben?
10: Őket főleg a fizikai ruházattal lehet védeni. 6 hónapos kortól már lehet fényvédőkrémeket használni, viszont előtte csak a fizikai védelem az, ami lehetséges, és ami a legfontosabb. 6 hónapos kor után viszont őket is ugyanúgy kell kenni fényvédőkrémekkel, akár egy sétáltatás közben, egy babakocsizás közben is, amit ér a napfény, mindenképpen kell kenni fényvédőkrémet, illetve napernyő használata, illetve a fizikai védelem.
9: Sokan szenvednek ekcémától, amely ugyan nem tipikusan nyári bőrbetegség, ám mégis a külső látványossága miatt borzasztó tüneteket okozhat.
10: Igen, általában az ekcémát azt a napfény egyébként javítja legtöbb esetben, hogyha vannak aktív ekcémás tünetek nyáron, akkor ez például az úszoda szemölcsre viszont hajlamosíthat, hiszen ahol a bőrnek megszakad ez a barrier rétege, ott mindenféle baktérium, gomba is, akár meg a vírusok is megtelepedhetnek, és az úszoda szemölcsöt ezt a pox vírus okozza, ami ezeken az apró kis mikrosérüléseken keresztül bekerül a bőrbe, és ott ilyen apró, pici, kiemelkedő, színes gombos tűfennyi, behúzódott közepű kis kiemelkedéseket okoz, amit az adott területen akár nagy számban is előfordulhatnak, és ennek a lapangási ideje 2 héttől akár több hónapig is tarthat, tehát sokszor az úszoda szemölcs nem is nyáron jelentkezik, hanem mondjuk az őszi-téli időszakban, és akkor nem is értik a szülők, hogy hogy jelenik ez meg, hiszen most nem voltak előtte úszodába, de még előfordul, hogy nyáron elkapják a gyerekek magát a vírust, és az ott lapang a bőrben, és csak később okozza a bőrtüneteket. Addig is, amíg ott van a szemölcs, addig fertőzi a többi bőrfelületet, illetve maga a kis paciens is fertőző, tehát gyerekközösségbe, hogyha megy, akkor ő is átadhatja a többi gyereknek ezt a bizonyos úszoda szemölcsöt is.
9: Áttekintettük a nyáron előforduló betegségeket, hogyan érdemes összetevőket választani, különböző ápolószereket választani, milyen eszközök, amik egyáltalán nem célszerűek.
10: A lényeg az, hogy az UV-fényűvel szárítja a bőrünket, mindenképpen érdemes testápolózni mondjuk egy napozás után a bőrünket, hiszen hogyha kiszárad a bőrünk, akkor is hajlamosabb lehet lehet később a különböző bőrbetegségeknek a megjelenésére.
7: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Műsor ajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: A Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Magyar Péter kijelentette, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy az országban rendszer szinten táskákban hordták a milliárdos pénzeket. A politikus szerint a korrupciós hálózat a legfőbb kormányzati körökig is elér, írja a 444.hu. Elmondása alapján az ügyben hamarosan konkrét dokumentumokat és hanganyagot is nyilvánosságra hoz a hatóságok előtt. A frakciók azonnal reagáltak és alaptalan vádaskodásnak, politikai blöffnek nevezték a kijelentéseket. A nyomozó hatóságok még nem nyilatkoztak az elhangzottak kapcsán. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. 9 hónap alatt több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes 2025-ös rekordévben. A friss statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik. Gazdasági elemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A szakértők ugyanakkor intenek a túlzott eladósodottság kockázataira a bizonytalan gazdasági környezetben. A 2026-os szárazság meghatározóan globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, amely tart már néhány éve, és még kérdés, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán a met.hu-n megjelent tanulmányból. A cirkulációváltozást és annak hatásait bemutató tanulmányt jegyző két meteorológus, Horváth Ákos és Breyer Hajnalka szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat, az idén-nyáron megismert hatása együtt. Jelezték, amennyiben a déli északi hőcsere csökkenésével meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye nedvesebb nyarak megjelenésének. Az izraeli miniszterelnök szigorú biztonsági intézkedések mellett külföldre utazott a hétvégén. Benjamin Netanyahu magánrepülőgéppel érkezett Abu Dhabiba, ahol 4 szemközti tárgyalást folytatott az Egyesült Arab Emírségek elnökével. A titkos találkozó ténye csak később szivárgott ki az izraeli sajtóban. Sajtóértesülések szerint a tárgyalásokon a korábbi biztonsági figyelmeztetések és a közel-keleti helyzet rendezése állt a fókuszban. A diplomáciai látogatás eredményei alapjaiban befolyásolják a közelgő izraeli parlamenti választásokat. Egyik kormány hivatalos szóvivője sem kívánta részletesen kommentálni a megbeszélés részleteit. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Kellemes rádiózást kívánok, Brian vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Most kezdődik a 13 óráig tartó déli hírműsorunk. Ma szeptember 29-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 21,3 fok van. Ma Mihály hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek, zene után folytatjuk.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Mi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 29-én köszöntjük Mihály nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű név gyorsá és elemzővé teszi viselője gondolkodását. Kreatív, sokoldalú és találékony. Ugyanakkor a teljesítésvágy és a függetlenség iránti vágy olyannyira erős benne, hogy sokszor nehezen kontrollálja ezt. Becézése Mihályka, Misi, Misike, Misu, Miska, Misa, valamint Misó, jeles viselői Babics Mihály, költő, író, Csokonai Vitéz Mihály, költő, Fazekas Mihály, költő, író, Munkácsi Mihály, festő, Pollak Mihály János, építész, Táncsics Mihály, író, publicista, politikus, Varga Mihály, közgazdász, politikus, Vörös Marti Mihály, költő, valamint ön, kedves Mihály. Ugyanezen a napon köszöntjük még Gabos, Gabriella, Gábor, Gábriel, Kapolcs, Mikes, Rafael, valamint Ráf is nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió.
3: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobby Rádió. Hallgassátok velem együtt!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 29-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, mivel is készültem. 1227-tel kezdünk, szeptember 29-e boldog türingiai Gertrúd ünnepe. Az 1227 és 1300 között élt magyar származású katolikus grófleány, türingiai Gertrúd apáca Árpádházi Szent Erzsébet és türingiai Lajos őrgróf legkisebb lánya volt. Özvegy édesanyja a Velcár melletti Altenburg apácáinál neveltette, a kolostort soha nem hagyta el fogadalmas apáca, majd 1248-ban apátnő lett. Házat építetett az Árda mellett a szegények és betegek gondozására, 6. Kelemen pápa 1311-ben engedélyezte helyi tiszteletét. És most folytassuk a 16. század közepével. 1547. szeptember 29-én Alcalá de Henaresben megszületett Miguel de Cervantes Saavedra spanyol költő, akinek művei az Elmés és nemes Don Quijote de la Mancha, valamint a példás beszédek. És most ugorjunk a 19. századra. 1872. szeptember 29-én meghalt Dériné Széppataki Róza, az első magyar operaénekesnő, a Vándor színészet korának legnépszerűbb színésznője. Maradunk még a 19. században. 1899. szeptember 29-én született Bíró László József, a golyóstól feltalálója. És most lépjünk át a 20. század elejére. 1902. szeptember 29-én meghalt Émile Zola, francia író. Leghíresebb műve a Nana című könyv volt. Kereken 10 évet lépünk előre, 1912-re. Szeptember 29-én született Michelangelo Antonioni, olasz filmrendező. Folytassuk 1928-al, szeptember 29-én született Lantos Mihály futballista, az aranycsapat hátvédje. És még mindig a 20. században járunk, 1935. szeptember 29-én született Jerry Lee Lewis zongorista, a rock and roll egyik királya. És most lépjünk át a 20. század második felére, 1956. szeptember 29-én Budapesten meghalt Pattantyús Ábrahám Géza, Kossuth-díjas gépészmérnök tanár. Folytassuk 1967-tel, szeptember 29-én megszületett Dónusz Éva, olimpiai bajnok kajakozó. És végezetül 1977. szeptember 29-én meghalt Hans H.B., eredeti nevén Békesi János, magyar születésű újságíró, író. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: pofátlan!
1: Hobby Rádió.
0: Fogalkozni melyet egy ki a busztába!
2: Üzenet a Márk evangéliuma első fejezetéből.
3: Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.
1: Hobby Rádió.
4: 2026. szeptember 29-e kedd, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe. Evangélium Szent János könyvéből első fejezet 47-től 51. vers. Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne két színűség. Nátánael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt. Azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta. Bizony-bizony mondom, nektek látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai felalá szállnak az ember fia felett. Elmélkedés. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Ez a rövid mondat elég ahhoz, hogy Nátánael felismerje, itt valaki nem csak a szavait hallja, hanem a szívét is látja. A fügefa, a békesség, az elmélkedés, sőt a törvény tanulmányozásának helye is volt, a konkrét esetben bizonyára a törvénytudók találkozási helye. Amikor Jézus azt mondja, láttalak, ez nem azt jelenti, hogy észrevette őt valahonnan messziről, inkább ezt, ismerlek téged. Ismerem a gondolataidat, a kérdéseidet, a rejtett imáidat, a kételjeidet, a vágyakozásodat. Még azt is tudom, amit te talán még meg sem fogalmaztál magadnak. Ez a felismerés döbbenti meg Nátánaelt. Jézus nem csak egy tanító, nem csupán egy próféta, hanem képes betekinteni az emberi szív legrejtettebb zugába is. Ő nem csak az arcokat ismeri, hanem az emberi történeteket is, amelyekről senki más nem tud. Nátánael hirtelen rájön. A messiás nem csak külső csodákkal fog hatni, hanem úgy szólít meg, hogy belül változtatja meg az embert. Isten láthatatlan szolgái, Szent Mihály, Gábor, Rafael főangyalok, akiket a mai napon ünneplünk, nem csak az ég lakói, hanem küldöttek, hírnökök, oltalmazók. Mihály a küzdelem angyala. Ő emlékeztet arra, hogy a gonosz elleni harc valóságos, de nem vagyunk egyedül. Gábor a hírnök, az örömhírhozója, aki Máriának és Zakariásnak is közvetítette Isten szavát. Rafael a gyógyító, az úton lévő kísérője és a testi-lelki sebek orvosa. A három főangyal azt üzeni nekünk a mai napon, hogy Isten nem távoli uralkodó, hanem jelen van az emberi történelemben, küzdelmeinkben, útkereséseinkben és fájdalmainkban. Uram Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy ismersz engem, és ismered szívem szándékait. Köszönöm, hogy a téged szolgáló angyalokat elküldött hozzánk, hogy minket segítsenek. Mihály védjen a kísértés és a gonosz ereje ellen. Gábor tanítson meghallani Isten szavát. Rafael kísérjen utamon, és hozzon gyógyulást testemnek és a lelkemnek. Uram, add, hogy ne csak a földi dolgokat lássam, hanem felismerjem az isteni világ közelségét. Köszönöm, hogy tanúja lehetek annak, amit csak a hit szemével lehet látni. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezen Hofer Brigittától hallották.
5: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Ubi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy egy sugárhajtóművel ellátott repülőgép kevesebb üzemanyagot fogyaszt 10.000 méter magasan, mint mondjuk 8.000 méteren? Ennek oka az, hogy a nagyobb magasságban a ritkább légréteg kisebb légellenállást fejt ki.
5: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
4: hobbyradio.hu
1: A rádiót!

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Én továbbra is Brásen vagyok. Folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Lássuk, milyen időjárás várható. Ma napos időre számíthatunk. Jelenleg 21 fok van. Az előrejelzés szerint 14 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A hőérzet 21 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. Körülbelül 56%-os páratartalom várható, ami komfortosnak mondható. A nap nagy részében napos idő várható. A várható UV-index 4, ami mérsékelt erősségű sugárzást jelent. Csapadékra nem számíthatunk. 38 felől enyhe szellő érkezhet. Időnként 23 km/h széllökések is előfordulhatnak. Holnap várhatóan derült lesz az ég. 14 és 24 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Egész napos napsütésre számíthatunk. Csapadékra nem kell számítani. 58 felől enyhe szellő érkezhet. A legerősebb széllökések akár 21 km/h is lehetnek. Csütörtökön elseje borult idő várható. Egész nap 14 és 24 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A nap jelentős részében kisüt a nap. Csapadékra nem kell számítani. 23 irányú könnyű szellő várható. Ez volt a következő napok időjárási körképe. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. A délután 10 kezdődik. Búcsúzik önöktől Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!

0: A világon mindenhol hallható.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Műsorajánló. Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Forduló.hoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A parlamenti szavazással az alkotmányos feladatom nem ért véget. Az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve. Most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelöltet állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértők szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbértárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságában indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás megőrzésére kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
9: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: kamu reklám.
1: Uram, nem sietne egy kicsit, mert nekem hasmenésem van.
2: Jó magának!
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: Hobbi rádió.
10: Hova akkor, hogy menjetek ki a busztába?

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli ülés tartott az országgyűlés, amelyen fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. A parlament döntése értelmében felfüggesztették a fideszes Hankó Balázs, a KDNP és Sesták Miklós, valamint a Tisza párt vezetője Magyar Péter mentelmi jogát, írja a HVG. A határozatokat a képviselők nagy többséggel szavazták meg a délelőtti órákban. Az érintett politikusok mentelmi jogának megvonását különböző hatósági megkeresések és folyamatban lévő vizsgálatok indokolták. Az országgyűlési döntés után azonnal megnyílt a jogi út a politikusokkal szembeni eljárások folytatására. Az érintettek korábban jelezték, hogy állnak a vizsgálatok elé. A kormány véglegesítette a Romániába vezető gyorsforgalmi úthálózat újabb fejlesztési szakaszát, írja a Telex. Eldőlt, hogy megépül az M49-es autópálya második szakasza, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd egészen a román határig. A Nyíregyházát Szatmár Németivel összekötő pálya első üteme a tervek szerint már idén ősszel elkészülhet. A most jóváhagyott határig tartó második szakasz kivitelezése a céldátumok szerint 2029-re fejeződik be. A beruházástól a régió gazdaságának élénk és a határon túli áruforgalom felgyorsulását várják. A kivitelezési munkálatok előkészítése napokon belül megkezdődik. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat. A több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak. Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programját, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását. Történelmi jelentőségű katonai kivonulás utolsó szakaszához érkeztek a szövetséges erők Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Irak korábbi megállapodásának megfelelően 2026. szeptember végéig minden harcoló alakulat elhagyja az országot. A kitűzött szeptember 30-ai végső határidőt az amerikai védelmi minisztérium szerint maradéktalanul betartják. Ezzel egy csaknem negyedszázados, 2003-ban kezdődött katonai és politikai korszak zárul le Irakban. Az amerikai csapatmozgások párhuzamosan a Magyar Honvédség iraki missziója is befejezi ottani tevékenységét. A magyar katonák többsége már megkezdte a felszerelések hazaszállítását és a bázisok átadását. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él. Hobbi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
3: Hobbi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

mindenki bolond. Mindenki fontoskodok, ha nem is hiányzok, hamisodik a fejem rész. Mindenki fontoskodok, mindenki fontoskodok, ha nem is hiányzok, hamisodik a

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Keresse akciós, könnyű és finom poharas joghurtjainak fedőfólia...
2: Anyád, bocsánat. Újra kezdjük.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra. A
4: központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. Országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. A politikus mentelmi jogának parlamenti felfüggesztését követően szinte azonnal önként sétált be az ügyészség épületébe. A hatóságok kényszerintézkedés alkalmaztak, miután hivatalos gyanúsítottként hallgatták ki a politikust. Az ügyészség egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. A politikus jogi képviselője útján jelezte, hogy panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is. Az elkövetkező napokban a bíróságnak döntenie kell az esetleges letartóztatásról. Közösségi médiás találgatásokra és lakossági aggodalmakra reagált hivatalosan a Védelmi Tárca. Az elmúlt napokban több magyar állampolgár kapott katonai jellegű hivatalos behívó parancsot. A Honvédelmi Minisztérium tisztázta, hogy szó sincs általános mozgósításról vagy hadi állapotról. A tárca közleménye szerint tervezett, rutinszerű tartalékos kiképzési és adategyeztetési folyamatról van szó. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne üljenek fel a rémhíterjesztők pánikkeltő bejegyzéseinek. A behívók kézbesítése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a szokásos rendben zajlik. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétette a szeptember végi és október elejé kiemelt ellenőrzési helyszíneket. A revizorok elsősorban a nyugta és számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Különös figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcskereskedők, valamint a vendéglátóhelyek. Az adóellenőrök sok helyen árruhában, tesztvásárlóként jelennek meg az üzletekben. A mulasztó vállalkozások súlyos pénzbírságra és akár üzletbezárásra is számíthatnak. Az amerikai elnök határozottan nemet mondott Teherán legújabb diplomáciai javaslatára a közel-keleti feszültség enyhítésére. Donald Trump elutasította az iráni kormány egyhetes átmeneti megállapodásra vonatkozó tervezetét, írja az M4. Irán a hormuzi szoros újranyitását az amerikai tengeri blokkád feloldásához kötötte volna. A washingtoni elutasítás hírére a világpiacon azonnal és jelentősen emelkedni kezdett a nyersolaj ára. A Brent típusú olajhordonkénti jegyzése már 107 dollár szintet közelít a kereskedésben. Piaci elemzők szerint tartós üzemanyag drágulásra kell felkészülni a fogyasztóknak a globális piacon. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, kora reggel viszont csak 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet.
5: A Kolpink mozgalom olyan katolikus lelkiségi mozgalom, amelynek tagjai a római katolikus egyház tanítását valva fő feladatuknak tekintik a szociális problémák megoldását a keresztény szellemiségű nevelés által. Adolf Kolpink még fiatal káplánként személyes küldetését abba ismerte fel, hogy a nyomasztó szociális problémák enyhítésére szentelje életét. Meg volt győződve arról, hogy a társadalmi bajokat csak a keresztény elvekhez való visszatérés által lehet enyhíteni és megoldani. Ezért 1849-ben, mint kölni egyházmegyés katolikus pap, elkezdtek szervezni a katolikus legényegyleteket, melyből a Kolpink művek világszervezet bontakozott ki. Célja a munkásifjúság érdekvédelme, valamint keresztény szellemben vallási szakmai családi és társadalmi életre felkészítés. Szombathelyen is volt legényegylet, amely ennek az elvnek az alapján működött, napjainkban pedig itt Szombathelyen, a Zoladi templomban működik a Kolpink család. Az, hogy hogyan alakult ki, hogyan jött létre, és miért is dolgoznak az egyesület tagjai, erről beszélgetünk Pajor Klárával, illetve Lendvai Brigitával a Kolpink iskolákról. A riportokat Kopcsán Dinél Zsuzsa készítette. Január 2. hétfőjére kaptam egy családi meghívót.
6: Az Oladi Kolpink családnak volt összejövetele, amelyen Lendvai Brigitta, a Kolpink Kolping egyesületek, intézményekről írt szakdolgozatát ismertette a jelenlevőkkel.
5: Beszélgető társam pedig.
6: Köszekfavéné Pajor Klára vagyok, a Kolping család elnöke.
5: Ki volt Kolping?
6: Kolping Adolf az egy németországi származású pap volt, de eredetileg a foglalkozása az cipész volt. Szegény családból származott, aki tanulmányait anyagi gondok miatt nem tudta folytatni. Amikor elvégezte a cipész iskolát, az 1800-as években, amikor egy legény megszerezte az adott szakmát, akkor vándorútra mentek, hogy jobban elsajátítsák a tanultakat. Ő is járt a Németország településein, és rájött arra, hogy az ipari iskolásokat nagyon hátrányos helyzetben tartják, ahogy egy kicsit olyan kirekesztetnek tűnt akkoriba. Ő elhatározta, hogy tovább tanul, és pap lesz, és akkor fölkarolta ezeket az ipari tanulókat, hogy legyen szakmájuk, legyen közösségi területük, hát, hogy nem csak a munka, hanem azért kell egy kicsit a szórakozás is ezeknek a hanyattatott sorsú fiataloknak. Megalakította a legényegyleteket. Itt Magyarországon is elég sok ilyen legényegylet alakult. A második világháborúig Szombathelyen is volt egy legényegylet. Székhelyük az ott volt a Hollán Árne utcában. Sajnos ezeket a legényegyleteket a második világháború után megszüntették. És akkor, amikor újból lehetőség volt már a rendszerváltás után, akkor kezdtek el föléledni és újból megalakulni, de akkor már nem legényegylet, hanem akkor már Kolping Egyesület néven, melyeknek a célja az volt, hogy a fiatalokat fölkarolja, patronálja, egyrészt a szakma megszerzésébe segítse, másrészt pedig azért legyen nekik szórakozási lehetőségük, továbbtanulási lehetőségük.
5: Mivel foglalkozik ez a család? Akkor, amikor ott voltam, igazi családi hangulat volt, névnapi, születésnapi köszöntő előadás. Mi mindent csináltok?
6: Ez a család, hogy ugye megtartjuk egymásnak a névnapját, születésnapját, hogy egy kicsit valóban, mint Kolping család működjön, azon kívül mindig valamilyen előadást szervezünk, illetve kirándulásokat. Tavaly például ősszel pályázati támogatásból el tudtunk menni Mária zarándoklatra, voltunk Mária Besnyőn, Mária Pócson, Matra Verebélyen és Vácon, ez egy 4 napos kirándulás volt, mindenki jól érezte magát, elsődlegesen ugye Mária zarándoklat, mert Mária nevezetessége, vagy hát helyiségeket kerestünk fel.
5: Ki lehet ennek a családnak a tagja?
6: Bárki, és annak örülnénk, ha minél többen jelentkeznének, mert az utánpótlásra szükségünk van. Azt lehet a tagja, aki elfogadja azt, hogy Kolping Adolfnak a szellemiségében tevékenykedjünk, és ezt vigyük tovább.
5: Klári, beszéltünk itt a családról, beszélünk a Kolping iskolákról. Más szociális területen is részt vesz a Kolping család?
6: Van egy olyan intézmény, hogy a Kolping szellemiségét folytató iskolákat, szociális intézményeket összefogó, röviden csak KOSZISZ-nak hívják ezt az intézményt. Ennek a keretében működik Sárváron egy szociális intézmény, amelyik egyet a Kolpinghoz tartozik, ahol hát elsősorban időseknek a szociális ellátásával foglalkoznak.
5: Ez bentlakásos intézet?
6: Van bentlakásos része, és meg van hát egy napközi.
5: Én az interneten találkoztam olyannal, hogy Kolping Hotel. Ez is a KOSZISZ-hoz tartozik?
6: A Kolping Hotel az nem a KOSZISZ-hoz tartozik, ez egy önálló egység. Alsópáhokon van, elég gyakran rendezvényeket, prézes találkozó, Kolping elnököknek találkozója vagy továbbképzése. Ezeket az 1993-as években Kolping Egyesületek tagjai kezdték el építeni. Magyar és német társ tulajdonnal működik. Külön van neki gyerek része, szállodai rész, hatalmas területen fekszik ez.
5: Ha valaki érdeklődik a Kolping család után itt Szombathelyen, hogyan találja meg, kit kell keresni?
6: Gyakorlatilag minden hónap második hétfőjén kint vagyunk az Oladi Batthyány templom közösségi házában. 17:30-tól oda eljön, ott megkap minden tájékoztatást, ami szükséges, illetve ha tényleg úgy adódik, akkor be is léphet, csatlakozhat hozzánk. Ott várjuk az érdeklődőket nagy szeretettel. De a honlapunkon is, ami www.szombathelykolping.hu megtalál sok mindent. Egyrészt Kolping Adolfról is, másrészt a programokról is, fotókkal. Ott címek is vannak, azokon a címeken is elérhetőek vagyunk.
5: Klári, mennyire kell hithű római katolikusnak lennie annak, aki szeretne hozzátok csatlakozni?
6: Nem kitétel, hogy mennyire hithű, azért nyilván, hogy ne legyen betörő, ne csináljon olyan törvénytelen dolgokat. Jöhet más felekezet is, tehát nem csak a római katolikusok. Eljön egy pár alkalommal, megismerje a csapatot, és hogyha kedve van, akkor utána kitölti a belépési nyilatkozatot, és akkor minden további nélkül csatlakozhat hozzá.
5: Én pedig elmondhatom, hogy tényleg úgy fogadtak engem is első alkalommal, mint hogyha a családnak a tagja lennék, úgyhogy biztos, hogy jól érzi magát bárki közöttetek.
6: Hát mindenki, aki eddig jött, mindenki jól érezte magát, és tényleg azon vagyunk, hogy családias legyen a légkör.
3: Hobbi Rádió! Hamarosan folytatjuk!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Az Oladi templom közösségi házába látogattunk el, ahol egy Kolping előadást hallgathattunk meg. Beszélgető társam,
2: Lendvai Brigitta, jó napot kívánok!
1: Ki volt Kolping?
2: Adolf Kolpingról érdemes beszélni, mert én úgy gondolom, hogy elég kevesen ismerik ezt a nevet, és ha megemlítjük, akkor sokan nem is tudják, hogy mit takar ez a kifejezés, vagy ez a szó. Én egy iskolai szakdolgozat kapcsán kerültem közelebb hozzá, és akkor vizsgáltam meg leginkább, hogy ki is ő, milyen az élete, honnan indult, hova tart, és hogy jelenben hol tart. Adolf Kolping az 1800-as években volt aktív, tehát akkor született, és akkor is halt meg, 51 évesen. Egyébként egész életére jellemző ez a keresztény szellemiség, olyan családban is nevelkedett, és később ő maga is ezt vallotta, úgyhogy a papi hivatást választotta. Egy eszmét vallott, hogy az ilyen elkallódott, csellengő fiatalokat, akiket Kölnben, Németországban, a nagyvárosban látott, hogy őket felkarolja, mert elszomorította a látvány, és legényegyleteket alapított. Ez az ideológia, ez az eszme végigkísérte az ő munkásságát, miszerint, hogy a rászorulóknak segítsünk, támogassuk őket, és hogy legyen egy közösség, ahol ők érvényesülni tudnak, egymást segítik, és oktatás, nevelés céljából fejlesztő programokat, kirándulásokat szervezzenek. Ez mai napig is időszerű és korszerű, mert a Kolping iskolák és a Kolping családi egyesületek, a mozgalmak mind jelen vannak, és ugyanezt az ideológiát, eszmét vallják azóta is.
1: Magyarországon is vannak ilyen iskolák. Te háromba látogattál el. Mit tapasztaltál ebbe az iskolában? Mennyivel másabb mondjuk egy Kolping iskolában a tanítás, mint egy általános iskolában?
2: Én nagyon pozitív élményekkel lettem gazdagabb, akkor is, hogyha lényegében közben a szomorú valósággal is találkozhattam. Valóban érződik ezekben a Kolping iskolákban, hogy az ilyen hátrányos helyzetű családokból származó vagy onnan jövő gyermekek vesznek részt és ők tanulnak. Lényegében én azt tapasztalom, hogy a tanárok szerepe elsődleges, tehát ők sokszor erejükön felül dolgoznak azon, és munkálkodnak azon, hogy ezek a diákok jó útra kerüljenek, és a rossz közegből kiszabadulhassanak, és úgymond a saját jövőjüket már keresztény szellemiségben, és sokkal nagyobb pozitív ráhatással lássák. Én szerintem az itt tanító pedagógusoknak, vagy az itt jelenlévő szakembereknek sokkal nagyobb a felelősségük, mint egy átlagos iskolában. Amúgy is nehéz sokszor a lázadó kamaszokkal, de ha ez még párosul azzal, hogy egy hátrányos helyzetből érkeznek, biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb erőfeszítést kell tenni itt a pedagógusoknak. Kettő középiskolában látogattam el, illetve egy általános iskolában. Ott viszont kicsit más jellegű oktatást láttam, mert ott nem feltétlen csak a rászoruló gyermekek, tehát maga az egész lakossági gyermekek részt vesznek itt ebbe az általános iskolában, sőt óvoda is egyben. Úgyhogy ott sokkal nagyobb a szülő-diák és a tanár-diák-szülő, tehát ez a kapcsolat sokkal nagyobb és sokkal szorosabb, közösen vesznek részt a programokban, ellentétben ugye a Kolping középiskolákkal, ahol a család és a szülői háttér nem minden esetben adott a gyermekeknél.
1: Ahhoz, hogy változni tudjon valaki, új közösségbe kell kerülnie. Azzal, hogy bent marad egy jól bejáratott közösségben, ugye, amit a család ad ebben a pillanatban, és ott megtanulja mindazt, amit a család tud. Mennyire tudja megoldani egy Kolping iskola azt, hogy kivegye a családból esetleg ezeket a gyerekeket, kihívja onnan, és új értékeket mutasson neki?
2: Én úgy gondolom, hogy maximálisan eleget tesznek ennek az iskolák és a pedagógusok. Vannak olyan helyzetek, amikor a szülők maguk is látják ezt a rossz családi légkört, és ő maguk jelzik az iskoláknak, hogy a gyermeket szeretnék ide beíratni, illetve vannak szomorúbb esetek, amikor a szülőt egyáltalán nem érdekli, hogy a gyermeke mit csinál, hol van. Ilyen esetben a tanárok, vagy ha a gyermek ezt felismeri, akkor önmaga is segítségért fordul. Az iskolákban pedig a közösség ereje, illetve a tanári és a szakemberi odafigyelés által kapnak egy olyan esélyt és lehetőséget, hogy valóban maguk mögött tudhassák ezt a rossz körülményt, ezáltal elindulhassanak afelé, hogy ők szakmát szerezhessenek, és a jövőképük életük pozitív legyen, tehát nem kell azt elhinniük, hogy ők értéktelenek, nem kell elviselniük azt a testi-lelki bántalmazást, amit esetlegesen kapnak, hanem tényleg van ebből kiút, csak élni kell a lehetőséggel. Én ehhez mindig azt szoktam mondani, hogy a bizonyításhoz esély, az esélyhez pedig bizonyítás kell, tényleg egy ördögi kör, ez a tanárokon, a pedagógusokon, szakembereken, tehát az iskolán is múlik, de természetesen a diák is szükséges ahhoz, hogy kiszakadjon ebből a környezetéből.
1: Hány iskola van, amelyik a Kolping módszer szerint tanít itt Magyarországon?
2: Én úgy tudom, hogy 11 iskola van, de korábban 14 iskolát jegyeztem én fel magamnak, de a kereséseim kapcsán, mintha megszűnni láttam volna néhány iskolát, de bevallom őszintén, ezek nem pontos adatok, úgyhogy ennek jobban utána kellene járnom, hogy jelenleg most Magyarországon hány ilyen iskola küzd azért, hogy az ilyen gyermekek esélyt kapjanak. Nem tudok pontos számot.
1: Ezek egyházi iskolák?
2: Ezek az iskolák egyházi iskolák. A KOSZISZ, tehát a Kolping Oktatási és Szervezés Intézmény és Szociális Intézmény Fenntartó Szervezet működteti ezeket az iskolákat. Jelen van természetesen a kereszténység, a vallás. Nem feltétel az, hogy a diákok meglegyenek keresztelkedve, tehát egyéb vallású gyermekek is érkeznek ezekbe az iskolákba, de itt olyan neveltetést kapnak és olyan szellemiséget, ami áthat maga a kereszténység és a vallás. Szeretete, szentmisék vannak, hittanóra van, ezáltal ők is ebben a szellemiségben fogják majd talán a jövőképüket folytatni, vagy családot alapítani.
1: Mit tudna javasolni azoknak az embereknek, diákoknak, akik szeretnének változtatni az életükön? Hogyan kezdjenek hozzá?
2: Én mindenképpen azt mondom, hogy élni kell ezzel a lehetőséggel, ugyanis nagyon sok olyan gyermek van, akinek nem adatik meg, hogy az oktatásba visszakerüljön, de ha ott van úgymond az orruk előtt egy ilyen lehetőség, hogy mehetnek tanulni, visszailleszkedjenek az oktatásba, nem feltétlen a Kolping iskolák által, mert erre vannak más programok vagy szervezetek is, illetve több iskolában már előfordulnak a hitprogramok, vagy az esenis diákoknak a nevelése. Ezek mind azért vannak, hogy minden gyermeknek esélyt adjanak arra, hogy ők szakmát szerezhessenek és elindulhassanak az úton. Én azt javaslom nekik, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Tehát, ha az ember segítő kezet nyújt nekik, akkor azt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mindenképpen kell, hogy ők is akarják és tegyenek ezért. Én nagyon örülök ezeknek a kezdeményezéseknek, főleg, hogy megismerhettem a Kolping iskoláknak a szellemiségét, mert tényleg azt látom, hogy ez nagyon sokaknak, ott a diákoknak, amikor részt vettem közöttük, vagy köztük mozogtam, hogy ez nagyon sokaknak egy olyan kiugrási lehetőség, hogy ők szakmát kapnak, amit talán ők maguk sem gondoltak volna. Mindig van esély, mindig van remény, csak ezt meg kell látni, és nem szabad hagyni, hogy a társadalom jövőképe megromoljon, hogy felépíthessünk egy jobb jövőt, ahhoz kell az, hogy segítséget adjunk, és ezt pedig el is kell fogadni, tehát, hogy segítséget elfogadják ezek a diákok, és menjenek e felé.
1: Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a munkájához, még akkor is, hogyha tudom, hogy jelen pillanatban nem a katedrán állva tanítja az embereket, hiszen tanítani nem csak a katedrán lehet, hanem az életvitelünkkel elsősorban.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, mindenképpen igyekszem én továbbadni ezt a tudásomat, amit megszereztem itt a szakdolgozatom kapcsán, vagy itt a közösségi létben. Tényleg annyira pozitív meglepetésként ért engem ez a segítőkészség, hogy szeretném azt, hogy ezt többen megismerjék, úgyhogy bízom benne, hogy lesz még lehetőségem ezt máshol is hirdetni vagy elmondani, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: A Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Magyar Péter kijelentette, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy az országban rendszer szinten táskákban hordták a milliárdos kenő pénzeket. A politikus szerint a korrupciós hálózat a legfőbb kormányzati körökig is elér, írja a 444.hu. Elmondása alapján az ügyben hamarosan konkrét dokumentumokat és hanganyagot is nyilvánosságra hoz a hatóságok előtt. A frakciók azonnal reagáltak, és alaptalan vádaskodásnak, politikai blöffnek nevezték a kijelentéseket. A nyomozó hatóságok még nem nyilatkoztak az elhangzottak kapcsán. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. 9 hónap alatt több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes 2025-ös rekordévben. A friss statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik. Gazdasági elemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A szakértők ugyanakkor intenek a túlzott eladósodottság kockázataira a bizonytalan gazdasági környezetben. A 2026-os szárazság meghatározóan globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, amely tart már néhány éve, és még kérdés, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán a met.hu-n megjelent tanulmányból. A cirkulációváltozást és annak hatásait bemutató tanulmányt jegyző két meteorológus, Horváth Ákos és Brayer Hajnalka szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat, az idén-nyáron megismert hatása együtt. Jelezték, amennyiben a déli északi hőcsere csökkenésével meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye nedvesebb nyarak megjelenésének. Az izraeli miniszterelnök szigorú biztonsági intézkedések mellett külföldre utazott a hétvégén. Benjamin Netanyahu magánrepülőgéppel érkezett Abu Dhabiba, ahol 4 szemközti tárgyalást folytatott az Egyesült Arab Emírségek elnökével. A titkos találkozó ténye csak később szivárgott ki az izraeli sajtóban. Sajtóértesülések szerint a tárgyalásokon a korábbi biztonsági figyelmeztetések és a közel-keleti helyzet rendezése állt a fókuszban. A diplomáciai látogatás eredményei alapjaiban befolyásolják a közelgő izraeli parlamenti választásokat. Egyik kormány hivatalos szóvivője sem kívánta részletesen kommentálni a megbeszélés részleteit. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti, délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
3: Kellemes napot kívánok a rádió hallgatóknak. Ez a Life is Life, a rádió életmód magazinja. A mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Szaká Miki. Következzék az előttünk álló egy óra forgatókönyve. A jóga és a fogyás kapcsolatáról lesz majd elsőként szó. Minden formája mozgásnak segít a kalóriák égetésében, és ez segít a fogyásban. A diétás üdítők és a halál kapcsolatát is elő fogom venni. Tél végével itt a tavaszi fáradtság, nyugtalanság, aluszékonyság, fokozott étvágy és az ezzel együtt járó hízás, társaságkerülés, dekoncentráció, libidó csökkenése, általános rossz közérzet, mind a télvégi időszak jellemző panaszai. De hogy lehet ezt kivédeni, az természetesen kiderül majd, hogyan használja ki hétvégét, a téli fáradtság megjelenésével el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan tudunk relaxálni a hétvégéken, a mai receptem pedig citromos, sült csirke, ez tehát az előttünk álló egy óra forgatókönyve, remélem felkeltettem az érdeklődésüket. A mikrofonnál Szaká Miki, ez pedig a Life is Life.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Life is Life is. Benne rögtön az első téma, a jóga és a fogyás. Minden formája a mozgásnak segít a kalóriák égetésében, és ez segít a fogyásban. Az egyik testmozgást keményebben, a másikat lágyabban formálja a testet. A jóga remek módja a kalória égetésnek, az izom növelésnek, és növeli a hajlékonyságot, ami fontos ahhoz, hogy elkerüljünk bizonyos sérüléseket. Ha a joga tanfolyamok ijesztőnek tűnnek, akkor nincs más dolga, mint felütni egy gyakorló könyvet, és csinálhatja úgy, ahogy szeretné. Egy másik lehetőség joga videó bérlése vagy vétele. Hogyha már elég magabiztos, akkor nem maradhat más hátra, mint keresni egy joga stúdiót a környéken. Biztosan fogja érezni a pozitív hatásait, ami mind szellemileg és mind fizikailag meg fog mutatkozni. Engem úgy felkeltette az érdeklődésemet ez a cikk, hogy rögtön beiratkozok majd egy joga tanfolyamra, a folytatásban viszont a diétás üdítők és a halál kapcsolatáról lesz szó.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Érdekes a címe a következő kis szösszenetnek: a diétás üdítők és a halál. A mindennapos ivása a diétás üdítőknek megnöveli az esélyét a szívrohamnak, a sztróknak és egyéb olyan halálos betegségeknek, amelyek kapcsolatban állnak a keringési rendszerrel. Ez az eredmény egy olyan adatbázis megvizsgálásából származik, amely a diétás üdítők és a keringési rendszer kapcsolatát vizsgálta. 2500-an vettek részt a kísérletben. A kutatás kimutatta, hogy azok, akik napi rendszerességgel isznak diétás üdítőt, 43%-kal nagyobb eséllyel kapnak szívrohamot, sztrókot vagy egyéb keringési betegséget, mint azok, akik nem isznak. A kutatók szerint az ok nem tiszta, és több kutatásra van szükség. A magam részéről én a tiszta vízre esküszöm, a folytatásban pedig a tél végével jelentkező tavaszi fáradtságról lesz szó.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tél végével itt a tavaszi fáradtság. Fáradtság, nyugtalanság, aluszékonyság, fokozott étvágy és az ezzel együtt járó hízás, társaságkerülés, dekoncentráció, libidó csökkenés, általános rossz közérzet, mind a télvégi időszak jellemző panaszai. Bizonyos szintig természetes az olyankor jelentkező pesszimizmus, ám amikor ez az állapot már nem csak hangulati ingadozás, hanem az egyén napi ritmusában is zavart okoz, és évről évre ugyanazon időszakokban tér vissza, szezonális depresszióként diagnosztizálják. Bár az idő már javul, a nappalok még mindig rövidek, a fény életfunkcióink alapvető szabályozója a retinán keresztül jut szervezetünkbe, befolyásolva így a testhőmérsékletet, hormonszintet, a fényhiány okolható belső biológiai óránk felborulásáért, és azért, hogy a téli időszakban csökken a melatonin és a szerotonin hormonok termelődése, ezek ugyanis a kedély állapotért és a helyes alvási ciklus kialakulásáért felelősek. Nem bizonyított, de egyes tanulmányok szerint összefüggés fedezhető fel az alacsony D-vitamin szint és a rossz kedv között, mely szintén napfény hatására termelődik a bőrben. A folytatásban kérem szépen kiderül majd, hogy mit lehet vagy miket lehet tenni a rossz kedv ellen és a fáradtság ellen.
1: Hobbi Rádió.

0: Nem is olyan régen a téli fáradtság, tavaszi fáradtság témakörről volt szó. Kérem szépen, most kiderül, hogy azért hogy lehet ezen javítani, hogyan használja ki a hétvégéit. A téli fáradtság megjelenésével el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan tudunk relaxálni a hétvégéken. A legtöbb ember nem használja ki a hétvégéit, így ugyanolyan stresszesek hétfőn, mint pénteken voltak. Íme pár tipp, ami segíthet. Töltsön több időt azzal, hogy csak relaxál, tehát csak legelülni és gondolkodni, ellazulni, kicsit elmélyülni magunkban. Keressen kihívásokat, például új hobbit, tényleg ez nagyon jó dolog, én a magam részéről például tékvandózom. Felejtse el a munkáját, ez nagyon-nagyon fontos, hogy próbálja meg kikapcsolni a hétköznapokat, és csak a hétvégére időzébe téve koncentrálni, illetőleg ne hagyja elintézni valóit hétvégére, tessék mindent elintézni még a hétvég előtt, péntekig, vagy áttenni jövő hétre. Remélem ez a pár tipp jó ötlet volt, és remélem, hogy segítettem ezzel. A folytatásban pedig egy finom recept, citromos sült csirke.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

Lassacskán véget ér a mai Life is Life, de természetesen egy finom és egészséges recept belefér. Citromos sült csirke, az előkészület 20 perc, a sütés 55 perc, hozzávalók 4 főre, egy csirke melfilé, 1-2 gereszt fokhagyma, inkább 2, egy citrom, egy evőkanál vaj, 3 deciliter tejföl, rozmaring és petrezselyem. A csirkét megszórjuk az apróra vágott rozmaring és petrezselyem felével, kivajazunk egy tűzálló tálat, beletesszük a csirke mellett, megszórjuk a citromhéjjal, zúzott fokhagymával, 2 evőkanál citromléval locsoljuk és a maradék vajat is rátesszük. Előmelegített sütőbe rakjuk és kb. 40 percig sütjük lefedve. A tejfölt összekeverjük a petrezselyemmel és a fűszerek másik felével, sózzuk, borsozzuk, a csirkére öntjük és még 15 percre visszatesszük a sütőbe. A sütési hőfok 250 fok, a sütési mód pedig alul-felül sütés, ha ez lehetséges. Ennyi lett volna már a Life is Life. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, jövő héten ugyanebben az időben ismét találkozzunk. Addig is további kellemes rádiózást, kezicsókolom, viszont hallásra! Ba da ba da ba.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Parlamenti szavazással az alkotmányos feladatom nem ért véget. Az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve. Most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelöltet állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértők szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbértárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságában indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás meg őrzésére kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
11: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
12: És most... Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
2: Hölgyeim, csók, uraim, pacsik, én Blaskovics Dávid vagyok. Itt a World Live-ban. Egy igazán pörgős egy óra eléni, egy amerikai country rock együttest hoztam el. Ami nem más, mint az Eagles. A csapat Los Angelesben alakult, még a 70-es évek elején, bizony-bizony koruk egyik legsikeresebb bandája volt. A legnagyobb sikereket elért albumuk természetesen a Hotel California, ami bekerült minden idők 500 legjobb zenei felvétele közé, az együttes pedig kivívta magának a 75. helyet minden idők 100 legnagyszerűbb zenekara között. Legsikeresebb dalaik közül egy párat, például a Hotel California, ami tuti biztos, hogy itt lesz, a Best of My Love, a One of These Nights, a New Kid in Town, amit szintén meghallgatunk, valamint itt lesz velünk a Take It Easy is. És most, hölgyem, uram, az ön kedvenc rádiójában érkezik az Eagles-től az 1980. július 31-i Long Beach-en tartott koncertről, a Hotel California.

Az önkedvenc rádiójában az Eagles koncertjén járunk, mégpedig Long Beach-en tartott 1980. július 31-én megrendezett koncerten, és az iménti percekben a Life in the Fast Line című számot hallották. És interneten böngészgettem, és bizony-bizony nagyon-nagyon sokan szeretik ezt a bandát. Például Phonics nicknévvel azt írja egy rajongó, hogy ennek hatására kezdtem zenélni, és ha gondom van, mindig ezt hallgatom. Egy olyan zene, ami mindig a toppon lesz, és soha nem fogják elfelejteni. Akár csak a Beatles-t, vagy Magyarországon a Republikot. Természetesen ez a Hotel California című számra vonatkozik. Popofó névvel csak ennyit írtak, hogy gyönyörű, de számos ilyen hozzászólás van még a videó alatt. Illetve Kis Sán névvel azt írja valaki, hogy kamaszkorom egyik legszebb dala. Ma is megunhatatlan, szerintem oly klasszikus, mint sok Beatles dal. Én köszönöm, hogy a World Live-ot hallgatták. Most búcsúzóul érkezik a Take It Easy. 1980. július 31-én az Eagles koncertjén jártunk, mégpedig a Long Beach-en. Én Blaskovics Dávid voltam vagyok, és leszek hölgyeim csók, uraim pacsi.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
2: Oly súlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli ülés tartott az országgyűlés, amelyen fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. A parlament döntése értelmében felfüggesztették a fideszes Hankó Balázs, a KDNP és Sesták Miklós, valamint a Tisza párt vezetője Magyar Péter mentelmi jogát, írja a HVG. A határozatokat a képviselők nagy többséggel szavazták meg a délelőtti órákban. Az érintett politikusok mentelmi jogának megvonását különböző hatósági megkeresések és folyamatban lévő vizsgálatok indokolták. Az országgyűlési döntés után azonnal megnyílt a jogi út a politikusokkal szembeni eljárások folytatására. Az érintettek korábban jelezték, hogy állnak a vizsgálatok elé. A kormány véglegesítette a Romániába vezető gyorsforgalmi úthálózat újabb fejlesztési szakaszát, írja a Telex. Eldőlt, hogy megépül az M49-es autópálya második szakasza, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd egészen a román határig. A Nyíregyházát Szatmár Németivel összekötő pálya első üteme a tervek szerint már idén ősszel elkészülhet. A most jóváhagyott határig tartó második szakasz kivitelezése a céldátumok szerint 2029-re fejeződik be. A beruházástól a régió gazdaságának élénk és a határon túli áruforgalom felgyorsulását várják. A kivitelezési munkálatok előkészítése napokon belül megkezdődik. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat. A több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak. Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programját, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását. Történelmi jelentőségű katonai kivonulás utolsó szakaszához érkeztek a szövetséges erők Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Irak korábbi megállapodásának megfelelően 2026. szeptember végéig minden harcoló alakulat elhagyja az országot. A kitűzött szeptember 30-ai végső határidőt az amerikai védelmi minisztérium szerint maradéktalanul betartják. Ezzel egy csaknem negyedszázados, 2003-ban kezdődött katonai és politikai korszak zárul le Irakban. Az amerikai csapatmozgások párhuzamosan a Magyar Honvédség iraki missziója is befejezi ottani tevékenységét. A magyar katonák többsége már megkezdte a felszerelések hazaszállítását és a bázisok átadását. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunán túlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Kezdjük két órás hírösszefoglaló magazin műsorunkat. Ma szeptember 29-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 23,5 fok van. Ezen a őszi napon Mihály nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek, most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1848-ban Eötvös József BR elhagyja Magyarországot, Bécsbe, majd Münchenbe megy. 1850-ban a Pesti József ipartanoda és a Bölcsészkari Mérnöki Intézet egyesítése. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
11: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
11: World Life.
12: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.

ahogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 29-én köszöntjük Mihály nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű név gyorsá és elemzővé teszi viselője gondolkodását. Kreatív, sokoldalú és találékony. Ugyanakkor a teljesítés vágy és a függetlenség iránti vágy olyannyira erős benne, hogy sokszor nehezen kontrollálja ezt. Becézése Mihályka, Misi, Misike, Misu, Miska, Misa, valamint Misó, jeles viselői Babics Mihály, költő, író, Csokonai Vitéz Mihály, költő, Fazekas Mihály, költő, író, Munkácsi Mihály, festő, Pollak Mihály János, építész, Táncsics Mihály, író, publicista, politikus, Varga Mihály, közgazdász, politikus, Vörös Marti Mihály, költő, valamint ön, kedves Mihály. Ugyanezen a napon köszöntjük még Gabos, Gabriella, Gábor, Gábriel, Kapolcs, Mikes, Rafael, valamint Ráf is nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 29-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, mivel is készültem. 1227-tel kezdünk, szeptember 29-e boldog türingiai Gertrúd ünnepe. Az 1227 és 1300 között élt magyar származású katolikus grófleány, türingiai Gertrúd apáca Árpádházi Szent Erzsébet és türingiai Lajos őrgróf legkisebb lánya volt. Özvegy édesanyja a Velcár melletti Altenburg apácáinál neveltette, a kolostort soha nem hagyta el fogadalmas apáca, majd 1248-ban apátnő lett. Házat építetett az Árda mellett a szegények és betegek gondozására, 6. Kelemen pápa 1311-ben engedélyezte helyi tiszteletét. És most folytassuk a 16. század közepével. 1547. szeptember 29-én Alcalá de Henaresben megszületett Miguel de Cervantes Saavedra spanyol költő, akinek művei az Elmés és nemes Don Quijote de la Mancha, valamint a példás beszédek. És most ugorjunk a 19. századra. 1872. szeptember 29-én meghalt Dériné Széppataki Róza, az első magyar operaénekesnő, a vándorszínészet korának legnépszerűbb színésznője. Maradunk még a 19. században. 1899. szeptember 29-én született Bíró László József, a golyóstól feltalálója. És most lépjünk át a 20. század elejére. 1902. szeptember 29-én meghalt Émile Zola, francia író. Leghíresebb műve a Nana című könyv volt. Kereken 10 évet lépünk előre, 1912-re. Szeptember 29-én született Michelangelo Antonioni, olasz filmrendező. Folytassuk 1928-al, szeptember 29-én született Lantos Mihály futballista, az aranycsapat hátvédje. És még mindig a 20. században járunk, 1935. szeptember 29-én született Jerry Lee Lewis zongorista, a rock and roll egyik királya. És most lépjünk át a 20. század második felére, 1956. szeptember 29-én Budapesten meghalt Pattantyús Ábrahám Géza, kossuthdíjas gépészmérnök tanár. Folytassuk 1967-tel, szeptember 29-én megszületett Dónusz Éva, olimpiai bajnok kajakozó. És végezetül 1977. szeptember 29-én meghalt Hans Habé, eredeti nevén Békesi János, magyar születésű újságíró, író. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Üzenet a Márk evangéliuma első fejezetéből.
2: Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.
0: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!
4: 2026. szeptember 29-e kedd, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe. Evangélium Szent János könyvéből első fejezet 47-től 51. vers. Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt: nézzétek, ez egy igaz izraelita, nincs benne kétszínűség. Nátánael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus így felelt: még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai felalá szállnak az ember fia felett. Elmélkedés. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Ez a rövid mondat elég ahhoz, hogy Nátánael felismerje, itt valaki nem csak a szavait hallja, hanem a szívét is látja. A fügefa a békesség, az elmélkedés, sőt a törvény tanulmányozásának helye is volt, a konkrét esetben bizonyára a törvénytudók találkozási helye. Amikor Jézus azt mondja, láttalak, ez nem azt jelenti, hogy észrevette őt valahonnan messziről, inkább ezt: ismerlek téged. Ismerem a gondolataidat, a kérdéseidet, a rejtett imáidat, a kételjeidet, a vágyakozásodat. Még azt is tudom, amit te talán még meg sem fogalmaztál magadnak. Ez a felismerés döbbenti meg Nátánaelt. Jézus nem csak egy tanító, nem csupán egy próféta, hanem képes betekinteni az emberi szív legrejtettebb zugába is. Ő nem csak az arcokat ismeri, hanem az emberi történeteket is, amelyekről senki más nem tud. Nátánael hirtelen rájön: a messiás nem csak külső csodákkal fog hatni, hanem úgy szólít meg, hogy belül változtatja meg az embert. Isten láthatatlan szolgái, Szent Mihály, Gábor, Rafael főangyalok, akiket a mai napon ünneplünk, nem csak az ég lakói, hanem küldöttek, hírnökök, oltalmazók. Mihály a küzdelem angyala. Ő emlékeztet arra, hogy a gonosz elleni harc valóságos, de nem vagyunk egyedül. Gábor a hírnök, az örömhír hozója, aki Máriának és Zakariásnak is közvetítette Isten szavát. Rafael a gyógyító, az úton lévő kísérője és a testi-lelki sebek orvosa. A három főangyal azt üzeni nekünk a mai napon, hogy Isten nem távoli uralkodó, hanem jelen van az emberi történelemben, küzdelmeinkben, útkereséseinkben és fájdalmainkban. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ismersz engem és ismered szívem szándékait. Köszönöm, hogy a téged szolgáló angyalokat elküldött hozzánk, hogy minket segítsenek. Mihály védjen a kísértés és a gonosz ereje ellen. Gábor tanítson meghallani Isten szavát. Rafael kísérjen utamon, és hozzon gyógyulást testemnek és a lelkemnek. Uram, add, hogy ne csak a földi dolgokat lássam, hanem felismerjem az isteni világ közelségét. Köszönöm, hogy tanúja lehetek annak, amit csak a hit szemével lehet látni. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy sugárhajtóművel ellátott repülőgép kevesebb üzemanyagot fogyaszt 10.000 méter magasan, mint mondjuk 8.000 méteren? Ennek oka az, hogy a nagyobb magasságban a ritkább légréteg kisebb légellenállást fejt ki.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. Országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst, a KDNP korábbi miniszterét és aktív politikusát. A politikus mentelmi jogának parlamenti felfüggesztését követően szinte azonnal önként sétált be az ügyészség épületébe. A hatóságok kényszerintézkedést alkalmaztak, miután hivatalos gyanúsítottként hallgatták ki a politikust. Az ügyészség egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. A politikus jogi képviselője útján jelezte, hogy panasszal élt az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is. Az elkövetkező napokban a bíróságnak döntenie kell az esetleges letartóztatásról. Közösségi médiás találgatásokra és lakossági aggodalmakra reagált hivatalosan a Védelmi Tárca. Az elmúlt napokban több magyar állampolgár kapott katonai jellegű hivatalos behívó parancsot. A Honvédelmi Minisztérium tisztázta, hogy szó sincs általános mozgósításról vagy hadi állapotról. A tárca közleménye szerint tervezett, rutinszerű tartalékos kiképzési és adategyeztetési folyamatról van szó. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne üljenek fel a rémhíterjesztők pánikkeltő bejegyzéseinek. A behívók kézbesítése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a szokásos rendben zajlik. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési hullámot indítanak a gazdaság fehérítése érdekében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közzétette a szeptember végi és október elejé kiemelt ellenőrzési helyszíneket. A revizorok elsősorban a nyugta és számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Különös figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcskereskedők, valamint a vendéglátóhelyek. Az adóellenőrök sok helyen árruhában, tesztvásárlóként jelennek meg az üzletekben. A mulasztó vállalkozások sok súlyos pénzbírságra és akár üzletbezárásra is számíthatnak. Az amerikai elnök határozottan nemet mondott Teherán legújabb diplomáciai javaslatára a közel-keleti feszültség enyhítésére. Donald Trump elutasította az iráni kormány egyhetes átmeneti megállapodásra vonatkozó tervezetét, írja az M4. Irán a hormúzi szoros újranyitását az amerikai tengeri blokkád feloldásához kötötte volna. A washingtoni elutasítás hírére a világpiacon azonnal és jelentősen emelkedni kezdett a nyersolaj ára. A Brent típusú olajhordonkénti jegyzése már 107 dollár szintet közelít a kereskedésben. Piaci elemzők szerint tartós üzemanyag drágulásra kell felkészülni a fogyasztóknak a globális piacon. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti, délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám.
3: Te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
8: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
8: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
9: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Jobb di rádió! Ahol a jó zene tovább él.
1: Szabó Lőrinc. A 26. év. Részletek. A hír. Mozgás, kép, hang. Fagyott, merevedett minden a hírre. S megállt. Valami ős legyen, a ne legyent mondta ki. Bár zokogva még csak a nevedet, aztán pár szó, még az is leplezett, s robbanni kezdtek eresztékei szívnek, anyagnak, störni, porlani, párologni, percek s évezredek, s végül a tény. Villámok s éjszakák gyúltak, fúltak, haltak egymáson át, s menekült, vitt belőlem a világ, visz ma is, visz. Ott vagyok te veled, nem tudom hol, s itt, veled s nélküled, és minden egyre érthetetlenebb. Mert sehol se vagy. Mert sehol se vagy. Mindenütt kereslek. Nap, rét, tó, felhő, száz táj a ruhád. Mindig mutat valahol a világ, s mindig elkap. Bár kereső szememnek tévedései is hozzád vezetnek. Úgyhogy fény árnyak, tündér citerák villantják hangod, a szemed, a szád. Csöndes játékait a képzeletnek. Látlak, s nem látlak. Drága nevedet csengi csendülő szívembe szíved, de percenként újra elvesztelek. Csillagokig nyílok szét, s hallgatózom, üldöződ én. Mégis, mint akit ólom húz le, sírodba, magamba csukódom. Nem csak te rólad. Nem csak te rólad. Rég nem csak te rólad van itt szó, kedves. Mint nekem te, sok fájt már, s fáj majd még élőnek halott. Köztük siratlak. Ahogy ma mi, holnap különbek ejtik szemükből a holdat s napot, kezükből szerszámuk szokott örömét, fáradalmát, és ahogy nemzedékenként egész birodalmak hús tűnnek mind, tartalma semmiét legjobban benned tárta fel a vég. Ó, be más volnék, ha lehetne még hozzád, be más, te legönzetlenebb. Rettegve siratok és szeretek, mióta nem vagy, minden életet.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kedves gyerekek, ma este Gáspár Imola mond mesét nektek.

0: Jó estét, gyerekek! Ma este Bálint Ágnes nyugdíjas varázslójáról mesélek nektek. Remélem, izgatottan hallgatjátok. Hol volt, hol nem volt egy idős nyugdíjas varázsló, aki napközben időnként még könyvelőként dolgozott egy bankban. Szerényen, lelkiismeretesen végezte munkáját, szerették, és senki nem tudta róla, hogy varázsló. Varázslással különben is csak otthon foglalkozott, és egyre ritkábban. Volt egy régi varázskönyve, abból keresgélte ki a megfelelő varázsigéket, ha egy tábla csokoládéra vagy kényelmes melegházi cipőre vágyott. Ritkán vette elő ezt a régi foszladozó kötetet, mert szép lakása volt, és az évek során már mindent varázsolt magának, amire szüksége volt. Egy zimankós téli estén mégis elfogta a vágy, hogy olyan helyre repítse magát, ahol a napfényben pálmafák hajladoznak, és fehér vitorlák lebegnek a tenger kék vizén. Elővette hát a régi varázskönyvet, melynek lapjai bizony már széthullóban voltak. A 99-es számú varázsigét akarta megkeresni, mert úgy emlékezett rá, hogy annak révén tud kellemes szép helyekre kerülni. Arra viszont nem emlékezett, hol is hagyta el a szemüvegét. Lusta volt keresni, így csak hunyorogva lapozgatott a könyvben. Így is megtalálom, nyugtatta magát, hiszen a könyv szinte magától ott nyílik ki. A könyv csak ugyan kinyílt, de nem a 99., hanem a 89. oldalon. Az idős varázsló, minthogy homályosan látta, azt hitte, ez a keresett oldal. A nagy cifra betűket is csak nehezen tudta olvasni. Széna, szalma, aranyszál, bűbáj, oda, rátalál, a fejemet behúzom, mert a tető alacsony. Ez nem az, ami nekem kell. Döbbent rá, de már késő volt. Sötét alacsony disznólban találta magát, és a fejét jól be is ütötte. Nagy kövér disznó szuszogott mellette. És az a szag! Jaj, nekem! Rémüldözött szegény öreg varázsló. Nem harap ez a disznó? Izgatottan tapogatózott kifelé. Nem tudta, hogy a házigazda éppen ezen a hajnalon készült a disznóölésre. Már jött is a sógorával. Mikor kinyitották a disznó ajtaját, szembe találkoztak egy kifelé igyekvő sötét alakkal. Tolvaj! Rabló! Kiáltotta a gazda. Oda néz, sógor! El akarta lopni a hízónkat! Dehogy akartam! Hebegett a varázsló, és nem tudta, mit is mondjon, hogy került ide. A gazda már vissza is lökte az olba, és bereteszelte az ajtót. Szegény öreg varázsló ráesett a disznóra, és rettenetesen megijedt.
1: Jaj, még leharapja a kezemet, lábamat!
0: A kövér disznó méltatlankodva röfögött. A varázsló nagy nehezen föltápászkodott, és törte a fejét, hogy is van a hazarepítő varázsige. Csak a két első sor jutott eszébe. Nem kell nekem torta, óbor, hip-hop, elég volt a jóból. Ez a két sor arra volt elég, hogy hirtelen kint találta magát a disznól kisé lejtős, havas tetején. A sötétben sejtelmesen volt arról, merre menekülhetne el.
1: Hip-hop, elég volt a jóból. Hip-hop, elég volt a jóból.
0: Hajtogatta egyre idegesebben, mert hallotta a gazda hangját. Kötelet kerestek, hogy megkötözzék, amíg rendőrért mennek. A kátránypapír síkos volt a hótól. Szegény öreg majdnem lecsúszott az oltetőről.
1: Bárcsak otthon ülhetnék a karos székemben.
0: Szepeget majdnem sírva.
2: És ekkor hirtelen eszébe jutott a varázsigek két utolsó sora.
1: Gátolhatnak hegyek, völgyek, csak karos székemben üljek.
2: A gazda kezében a vastag kötéllel már nyitotta a külső ólajtót, mikor a varázsló hirtelen eltűnt az oltetőről. Keresni kezdték a tolvajnak hit varázslót mindenütt az ól körül, az egész udvaron, de sehol nem találták. Pedig eközben már boldogan ült otthon, megszokott karos székében, és elhatározta, hogy szemüveg nélkül soha, de soha többé nem nyúl a varázskönyvhöz.

0: Bálint Ágnes meséjét Gáspár Imola mondta el. A hangfelvétel 1996-ban készült.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió.
1: Anyuci, nem kellene a tűzre tenni?
2: Már kint sincs hideg, és a gyerekek, ha eljönnek, mindig panaszkodnak, hogy milyen meleg van nálunk.
1: A gyerekek? Hiába várjuk őket, úgyse jönnek.
2: Hogy te milyen vagy? Csak nem képzeled, hogy a 40. házassági évfordulónkra nem jönnek el.
1: Te szóltál Lilinek, hogy jöjjenek?
2: Tegnap előtt telefonál, de akkor elfelejtettem szólni neki.
1: Amióta ismerlek, mindig a legfontosabb dolgokat felejted el. Ha nem hívtad, miért várod, hogy jöjjenek? Fogadok, hogy nem jön.
2: Ne bosszancs, papa! Talán meghívót küldjek a lányunknak, hogy kedves lányunk, házassági évfordulónk alkalmából rendezett vacsorára szeretett férjeddel és kisunokáddal együtt tiszteljétek meg öreg szüleiteket látogatásokkal. Az csak nem felejti el, hogy ma van a 40. évfordulónk.
1: Az nem olyan biztos. Az ember csak arra emlékszik, amit maga is átért. Lili még a világon sem volt, amikor megesküdtünk.
2: Még szerencse. Ezt akkor is tudnia kellene.
1: Kellene? Törődnek is a mai fiatalok az ilyesmivel. Nem fognak eljönni.
2: Lilire nem engedett semmi rosszat mondani, és Feri is nagyon rendes ember.
1: Hát nem mondom, de a mai fiatalok mégis mások, mint mi voltunk. Emlékszel az első rendezvunkra?
2: Hát lehet azt elfelejteni.
1: Verőfényes tavaszi nap volt. Én a fiatal kamasz egy padon ültem a Városligetben, és vártam egy hosszú coppos kislányt. Távolból egy gramofon tölcsérén keresztül divatos láder sorait sodorta felém az áprilisi szél.
2: Pista.
1: Csókdosom a kezét, drága Zsuzsika. Mit szól? Milyen gyönyörű idő van.
2: Nagyon gyönyörű. Süt a nap.
1: Süt. Tavasszal ez többnyire így van.
2: Tavasszal többnyire.
1: Ha nem felhős az ég és süt a nap, akkor mindig szép idő van.
2: Akkor igen.
1: De ha felhős az ég, akkor borús van.
2: Az sem kizárt olyankor, hogy esik az eső.
1: Igen, az sem.
2: De maga még nem is mondta, hogy foglaljak helyet.
1: Jaj, látja, milyen maflák vagyunk. Ha szíves lenne itt mellettem elhelyezkedni.
2: Köszönöm a kedves figyelmét.
1: Milyen kiváló ötlet, hogy pihenés széljából padokat tettek ide bele a ligetbe.
2: Igen, ez egész kiváló ötlet.
1: Mert ha nem lenne itt pad, akkor most állhatnánk itten.
2: Akkor állhatnánk. Tehát...
1: Milyen furcsa az élet. Megbeszéltük, hogy én itt várom magát, maga megígérte, hogy eljön, és most mégis találkoztunk.
2: Igen, eljöttem, mert maga azt mondta, hogy engem akar negyanánt nővel.
1: Ó, igen, ha szíveskedne a hitvesem és gyermekeim anyja lenni.
2: A gyerekekről nem illik beszélni.
1: Muszáj, drága Zsuzsika, mert furcsa lenne, hogy maga lenne a hitvesem, és más lenne a gyermekeim anyja.
2: Ez igaz? De hát biztos, hogy engem akar hitvesülni?
1: Biztos, biztos, drága Zsuzsika. Tudom, hogy vannak szebb lányok is, de mit csinálok, ha pont maga tetszik nekem? Ha megengedi, beszélek a kedves anyukájával.
2: Beszéljen, Pista.
1: Jaj, minő öröm, ha megcsókolhatnám az ujja hegyét.
2: Esküvő előtt? Mit képzel róla?
1: Jaj, bocsánat, drága Zsuzsika, a boldogság elvette az eszemet. Hat év után szüleit beleegyeztek a házasságba. Aztán kezdődött az örömekkel teli családi élet.
2: Részletre vettünk egy sezlon.
1: És egy konyhakredencet.
2: Esténként a sparheld mellett üldögéltünk. Én asztalterítőket himeztem.
1: Egy kézi munkaüzlet részére.
2: Te pedig borítékokat címeztél a Dezerédés társa részére.
1: Igen, de azért nem minden este voltunk otthon. Eljártunk szórakozni is.
2: Igen, egyszer elvittél a Royal Orfeumba, emlékszel, Solti Hermin énekel.
1: Hát lehet azt elfelejteni, miről álmodnak a lányok, ezt énekelte. Még ma is fülembe cseng a melódiája.
2: Azoknak a daloknak legalább volt mondani valójuk.

tanul apa, mi a rossz és mi a jó. Jó a jó bor, és a jó gyomor. Jó a jól szabott ruha, puszta női hapuha. Zsergós temény, a tiből temény, bebecsapni nem lehet a kis Baptist szigeten.

0: Milyen szép volt.
1: Az idő megszépít mindent. Azt már elfelejtetted, hogy hányszor veszekedtünk.
0: Annak mindig te voltál az oka. Igen, minden veszekedés miattad kezdődik.
1: Egy esetet mondj.
0: Kérlek, még pontos dátummal is szolgálhatok. A 30-as évek közepén történt, amikor Zuglóban laktuk, abban a szuterén lakásban. Szólt a rádió.

0: Istenem, miért is mentem hozzád? Stoppolom az opniaidat, felvarom az ingeidre a leszakadt gombokat, és te veszekszel velem, hogy miért főztem ebédet tojásos galuskát.
1: Én nem azért veszekszem. Én imádom a tojásos galuskát, de nem tudom, miért öntöttél rá ennyivet.
0: Megörültél? Hol van ezen enny?
1: Nem esély nekem, a tojástól nem ragadnak úgy össze a galuskák. Egybe beleszúrtam a villát, jött vele a tányér is.
0: Csak azért találsz mindenféle kifogást, mert már nem szeret.
1: Na, bogárkám, én úgy ragaszkodom hozzád, mint az egyik nokedli a másikhoz. Hagyd abba a sírást! Na, hát hagyd már, az egy fáj nekem.
0: Nincs más nő az életedben rajtam kívül.
1: Azt nem állítom. Van egy kislány, akit imádom.
0: Nem is szabadod?
1: Nem. És azon leszek, hogy boldog legyen.
0: Tudni akarom, ki az a lány?
1: A kislányunk, Lilike.

0: kislányunk. Milyen nagy lány lett belőle, asszony, istenki.
1: Kirepült a szülői fészekből. Neki köszönhetjük a kisunokánkat, Gyurikát. Talpra esett okos gyerek.
0: A nagyanyja eszét örökölte.
1: Vettem észre. A múltkor odajött hozzám, és azt mondta, nagyapu, adj nekem hetenként 5 forintot, és akkor én minden nap eljövök, és megmasszírozom a háttal.
0: Az anyagiasságot tőled örökölte.
1: Tőlem? Hiszen a nyugdíjam az utolsó fillérig a te zsebedbe vándorol.
0: Eddig úgy tudtam, hogy önként adod ide.
1: Persze, hogy önként. Minden hónapban alig várom a 26-át, hogy megtegyem a havi felajánlásomat.
0: Csak gúnyolódj. Jó, hogy a lányunk nem hallja ezt a civakodást, különben meg lenne a véleménye rólad.
1: Ők is szoktak civakodni.
0: Az kizár dolog, Feri nem olyan ember.
1: Nem, a múltkor éppen nem voltál itthon, leszaladtál a piacra, amikor kisírt szemmel beállított Lili.
0: Lili kisírt szemmel? És mit mondott?
2: Apukám, én olyan szerencsétlen vagyok.
1: Na, mi baj, kislányom, csak nem vesztél össze a férjeddel.
2: De igen. Összevesztünk.
1: Ennyi, hát szabad egy feleségnek is, egy férnek civakodni. Hát biztosan valami semmiségen veszekedtetek.
2: Azt mondta, hogy nem tudok tojásos galuskát csinálni. Mondott ilyet apa anyának?
1: Én inkább a nyelvemet haraptam volna el.
2: Ő is más volt, amikor még udvarolt nekem. Amikor a ligetben üldögéltünk.
1: Micsoda? A ligetben?
2: Miért? Apa sosem udvarolt a ligetben anyunak?
1: De kislányom, hát nem való, hogy két fiatal egyedül üldögéljen a ligetben. Talán a kezedet is ott kérte meg?
2: Ott, a padon.
1: Psz, fantasztikus. És mielőtt megkérte a kezed, miről beszéltetek?
2: Bevallom, Feri csupa butaságokat mondott. Olyasmit, hogy ha süt a nap, akkor szép idő van, ha felhős az ég, akkor borús.
1: A buta, buta, de fantasztikus. Ez társalgási téma.
2: Apáik miről beszéltek, ha ketten voltak?
1: Anyád Gőtéről, én Semmelweisről, de hát a régi fiatalság, kislányom, egészen más volt.
0: Egy kis

0: Adtál szépen a világot?
1: Kicsi szíven, kicsi szám, nagypapának, nagymamának sok boldogságot kívánok.
2: Köszönöm, kis életem. Hát mégse feledkeztetek meg rólam.
3: Jó, úgy mondhat ilyet, anyika.
0: Mi a magnót is elhoztuk.
4: A magnót?
0: Megünnepeljük a 40. évfordulót.
1: Visszat fogunk hallgatni.
2: Látod, milyen aranyosak a gyerekek, papa. Tudják, hogy imádom a klasszikus zenét, Lisztet fogunk hallgatni.
4: Nem, anyakám, romlik a hallásod, anyuci. Nem Lisztet, hanem Tötvisztet.
5: Hobbi rádió.
6: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Reklámot hallottak.

a kedvemért ne sírj. A világ keménynek nevel, tanítja minden gyermekét. A függöny gyorsan tép,

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza pártelnöke rendkívül komoly állításokat fogalmazott meg a hazai közélet tisztaságával kapcsolatban. Magyar Péter kijelentette, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy az országban rendszer szinten táskákban hordták a milliárdos kenőpénzt. A politikus szerint a korrupciós hálózat a legfőbb kormányzati körökig is elér, írja a 444.hu. Elmondása alapján az ügyben hamarosan konkrét dokumentumokat és hanganyagot is nyilvánosságra hoz a hatóságok előtt. A frakciók azonnal reagáltak és alaptalan vádaskodásnak, politikai blöffnek nevezték a kijelentéseket. A nyomozó hatóságok még nem nyilatkoztak az elhangzottak kapcsán. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az idei évben egy gazdasági szaklap szerint. 9 hónap alatt több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes 2025-ös rekordévben. A friss statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik. Gazdasági elemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A szakértők ugyanakkor intenek a túlzott eladósodottság kockázataira a bizonytalan gazdasági környezetben. A 2026-os szárazság meghatározóan globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, amely tart már néhány éve, és még kérdés, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán a met.hu-n megjelent tanulmányból. A cirkulációváltozást és annak hatásait bemutató tanulmányt jegyző két meteorológus, Horváth Ákos és Breyer Hajnalka szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat, az idén-nyáron megismert hatás együtt. Jelezték, amennyiben a déli északi hőcsere csökkenésével meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye nedvesebb nyarak megjelenésének. Az izraeli miniszterelnök szigorú biztonsági intézkedések mellett külföldre utazott a hétvégén. Benjamin Netanyahu magánrepülőgéppel érkezett Abu Dhabiba, ahol 4 szemközti tárgyalást folytatott az Egyesült Arab Emírségek elnökével. A titkos találkozó ténye csak később szivárgott ki az izraeli sajtóban. Sajtóértesülések szerint a tárgyalásokon a korábbi biztonsági figyelmeztetések és a közel-keleti helyzet rendezése állt a fókuszban. A diplomáciai látogatás eredményei alapjaiban befolyásolják a közelgő izraeli parlamenti választásokat. Egyik kormány hivatalos szóvivője sem kívánta részletesen kommentálni a megbeszélés részleteit. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti, délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Az elkövetkező közel egy óra műsorának szerkesztője Rózsa Dezső. Bojtor Márta és az ő riportjait hallhatják majd vakvezető kutyákról.
2: Hadravec László vagyok, 49 éves, 4,5 éve közlekedem vakvezető kutyával, azelőtt egyedül közlekedtem fehér botta.
3: Előtte fehér bottal közlekedtél. Biztos vagyok benne, hogy lehet különbséget tenni a kutyával való közlekedés és a fehér bottal való közlekedés között.
2: Igyekeztem mindig támpontokat keresni magamnak. Ez lehetett járdaszéle, fal, bármilyen egyéb tereptárgy, ami el tudott vezetni az úti célomhoz. Ezeket mindig meg kellett tanulni, meg kellett keresni, és bizony a gyalogátkelő helyeknél, forgalomban, minden esetben segítséget kellett kérni, valamint nagyon sok akadályt, illetve bosszúságot okozott a járdán elhelyezkedő különböző akadályok, a hirtelen keletkező, azaz egyik nap még nem másnap már ott lévő útfelbontás, kihelyezett kuka, doboz, üzletek előtti dobozok, bármi egyéb, villanyoszlopok, fa, és minden, ami elképzelhető, hogy a járdára kerül, ez mind akadályként jelentkezett.
3: Ezekről az akadályokról azért az ember tudja azt, hogy törvény biztosítja a faltól való távolságra való elhelyezést, és mégis egyszerűen maga a látó az nem figyel arra, hogy mondjuk a vak hogy tudjon közlekedni?
2: Igen, azt hiszem, hogy ez a dolog úgy fest, hogy valóban a látók ezt a mi helyzetünket, és hogy ilyen helyzetben élő emberek is vannak körülöttük, teljes mértékben elfelejtik, illetve nem is felejtik el, hanem egyszerűen azon, hogy nem is tudják, nekem ez az érzésem. Valahogy a társadalmunk nem afelé tendált annak idején, hogy a fogyatékos embereket segítsék, a lehetőleg beillesztjék a saját társadalmi struktúrájukba, hogy ilyen tudományosan fejezzem ki magam. Tehát igyekeztek olyan törvényeket, olyan intézményeket létrehozni, amelyben a fogyatékos ember el lett dugva. A szószoros értelmében nem találkoztak vele az utcán, és ennél fogva az életükből kimaradt. Nincs. És amikor találkoznak vele szemtől szembe, akkor rácsodálkoznak, utána bámulnak, megnézik egyáltalán, csodabogárnak tekintik, ennek kapcsán élik a saját életüket, eszükbe sem jut, hogy az a kihelyezett tárgy esetleg akadályt képezhet olyan ember számára, akinek a fal jelenti a támpontot, másképp nem tud közlekedni.
3: Mennyire tolerál a látó, mondjuk a másság, épp a vakság, és a vakember, aki közlekedik felé?
2: Hát meglehetősen széles skálája van ennek a dolognak. Nagyon kevés az az ember, aki pontosan eltalálja azt, hogy mire van szüksége egy vakembernek, milyen mennyiségű segítségre. Hogy példát mondjak, van, aki szóban próbál irányítani, megpróbál csalogatni, hogy most lehet menni, vagy erre jöjjön, vagy arra menjen, de például fogalma sincs egy látó embernek arról, hogy a helyhatározók, illetve határozatlan mutató dolgok a vakember számára nem jelentenek. Az ég adta egy világon semmit. Nem tudok mit kezdeni azzal, hogy itt, ott, ide, oda, erre, arra. Ez nekem az ég adta egy világon semmit nem jelent. Ezt nem tanulták meg valahol a látó emberek, mert senki sem foglalkozott ezzel, hogy ez köztudatba kerüljön. Ilyen formában kapok ilyen felszólítást járművel, hogy itt egy ülőhely, üljön le. Hol az az itt?
3: Értem. Laci, térjünk vissza konkrétan a közlekedéshez. Mi volt az a késztetés, ami téged arra biztatott, hogy most már akkor ettől kezdve nem fehér bottal, hanem vakvezető kutyával közlekedjél? Hogy indult egyáltalán?
2: Egy Békés Csabai, illetve most már Orosházán lakó ismerősünkkel, a feleségem Magdi révén kerültem kapcsolatba. Neki már akkor a második vakvezető kutyája volt, és ő volt az, aki rákérdezett, hogy miért nem próbálom meg. És ez a kérdezgetés és az ösztökélés addig-addig, hogy végül is eljutottam odáig, hogy a csodába is. Az ő élményei, ha én azokat átvehetném viszontlátóként, mert én később vakultam, meg nem így születtem, tehát én még látóként is közlekedtem. Ha egy kicsit is hasonlít a vakvezető kutyával való közlekedés arra, amit akkoriban átéltem, illetve hát gyakorolhattam szabadon, akkor ha ezt kutyával meg tudom közelíteni, az nekem már egy jó dolog lehet, és ez volt az, ami, na persze meg a család, meg az ismerősök rábeszélése, mert azért volt egy kis ellenérzésem a kutyával való együttéléssel kapcsolatban, de végül is eljutottunk odáig, hogy igényeltem vakvezető kutyát, nevelésre föl kaptam egy kölyök kutyát, amit én neveltem föl 3,5 hónapos korától, és utána egy fél éves kiképzés után, mint vakvezető kutyát kaptam vissza a vakvezető kutya iskolától.
3: Kiképezték a kutyát?
2: Igen, és ettől kezdve hát egészen megváltozott az életem. Addig, amíg ha valaki gyorsabban kísért, mint ahogy én, nekem az a biztonságot jelentette volna, akkor ez ellen mindig tiltakoztam, hogy ne menjünk olyan gyorsan. Most váltani kellett. A kutya olyan sebességgel közlekedett, hogy teljesen szokatlan volt, nem győztem utána menni, és azóta, mióta én a kutyával közlekedek, azóta nem ismerem azt a fogalmat, hogy a járdára kihelyezett akadály. Nincs se láda, se doboz, se féltégla, se építési törmelék, se oszlop. Eltűnt minden, én nem tudom, hogy mi van körülöttem, csak azt tudom, hogy a kutya megadott irányba, természetesen az általam ismert irányba, amit én mondok meg a kutyának, mert ez úgy működik, hogy mi ketten dolgozunk együtt. Én tudom, hogy hova akarok eljutni, ő pedig segít az eljutásban az én parancsaim alapján. Természetesen van, hogy ismeretlen a terep, akkor nem nagyon tudok neki mit mondani, és akkor a kutyára bízom magam, és rendszerint megoldja a feladatot.
3: Igen, itt álljunk meg. Fontos szót mondtál ki, bizalom. Ez hogy van?
2: Bízni kell a kutyában, és a kutyának is kell, hogy érezze a bizalmat, mert csak akkor tudja maradéktalanul mindazon feladatokat ellátni, amire az iskolában megtanították. Tehát nem szabad a kutyát befolyásolni a munkavégzésben, követni kell, hiszen a kutya nem azért változtat irányt, mert neki úgy tetszik, hanem azért változtat irányt, mert valamit ki fog kerülni, valami az útjába került.

0: Ebben a műsorban vakvezető kutyákról beszélgetünk. Ha valaki, akkor erről azt hiszem, hogy te tudsz a legtöbbet mondani. Elsősorban azért, mert ennek az iskolának te vagy a vezetője.
1: Az én nevem Vasteleki Péter, és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vakvezető kutya képzőiskolájának vagyok vezetője. Hát valóban elég régóta foglalkozom vakvezető kutyák képzésével. 1977-ben kezdtem ezt a szakmát, mondhatnám inkább hivatást, és hát azóta egy 6 éves megszakítással folytatom.
0: Honnan indultál, mert szerintem nem jellemző az, hogy egy jósvádájú fickó vakvezető kutyaképzőnek adja a fejét úgy az első általános iskola, vagy a 8 általános elvégzése után?
1: Hát igen, műszaki középiskolát végeztem, és mint annyian, akik ezt a hivatást megpróbálták, a kutya oldaláról kezdtem megközelíteni a kérdést. Mindenáron kutya kiképző akartam lenni, csak mikor belekóstoltam ebbe a világba, mikor jobban megismertem a vakok világát, akkor jöttem rá, hogy itt nem elsősorban a kutya a fontos, hanem az ember, akiért a kutyát mi kiképezzük, akinek a számára kiképezzük, és akinek segítséget fog nyújtani élete végéig.
0: Meg vagyok arról győződve, hogy banális a kérdés, de mégiscsak fel kell tennem. Szóval miért pont a kutya?
1: Ennek történelmi múltja van. Az emberiség történelmébe nyúlik vissza mélyen, idők messzi távlatába. A kutya az első olyan állat, amelyet az ember háziasított, tehát akár hisszük, akár nem, a kutya az ember első házi állata. És ez a hosszú időre visszatekintő kapcsolat olyan jó megismerési lehetőséget biztosított az ember számára a kutyát illetően, és viszont, hogy az ember a kutya életét, a kutya fejlődését képes irányítani, képes célirányosan olyan kutyákat kitenyészteni, amelyek alkalmasak az ember számára szükséges legtöbb feladat elvégzésére, így a látásukat vesztett emberek vezetésére is.
0: Meg tudod-e mondani, vagy van-e valami fajta irodalma annak, hogy mikortól beszélhetünk arról, hogy kutya vakot vezet?
1: Természetesen van, hiszen ebben az irányban is folytak kutatások. Ősidőkből származó, a görög korból származó képzőművészeti emlékeken lehet már látni vakot vezető kutyát, amely természetesen még nem valószínű, hogy kiképzett vakvezető kutya volt, inkább ösztönösen dolgozott együtt gazdájával. A szervezett vakvezető kutya kiképzést 1920-ban kezdték el Németországban, az első világháborúban megvakult katonák megsegítésére, és innen terjedt el nagyon gyorsan a világ minden tájára. Innen jutott át a vakvezető kutya kiképzés Amerikába, onnan visszakerült Svájcba, azután Angliába, ahol oly mély gyökereket eresztett, hogy jelen pillanatban ott működik a vakvezető kutyaiskolák világszövetségének központja.
0: Magyarország és vakvezető kutyaképzés, a szervezettsége, vagy egyáltalán a múltja milyen?
1: Legelőször Magyarországon Ritnovszky Jánosban merült fel a gondolata annak, hogy szervezetten kellene vakvezető kutyákat kiképezni. Az 1970-es évek elején kezdte el szervező munkáját János, és hatalmas energiát fordítva erre létrehozott Csepelen egy kiképzőközpontot, teljesen társadalmi munkából, a rengeteg nagyvállalat, kisvállalat, üzem és a legkülönbözőbb szervezetek segítségével. És amikor ez az objektum elkészült, akkor elkezdtek gazdát keresni neki, és nagyon nehezen találtak végre az Egészségügyi Minisztérium személyében, aki aztán 2 év alatt fel is számolta ezt az intézményt, úgyhogy 1979-ben bezárták Csepelen a vakvezető kutyaiskolát. Természetesen ez nem maradhatott ennyiben, hiszen szükség volt a vakvezető kutyára, de egy óriási társadalmi nyomásra és elhivatott emberek kemény küzdelmére volt szükség ahhoz, hogy aztán 1980-ban újra megindulhasson ez az intézmény, akkor már a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének kezelésében. Azóta is a szövetség keretein belül működik az iskola, és látja el vakvezető kutyával az igénylőket.
0: Nem akarnék annyira durva lenni, hogy úgy fogalmazzam meg, hogy a kutya az, amelyiknek négy lába van és ugat. De végül is erről van szó. Melyek azok az állatok, elnézést, melyek azok a kutyák, amelyek alkalmasak a vakvezetésére?
1: A vakvezető kutya nem csodalény, nem gép, csupán egy célirányosan képzett intelligens társ, amely lényének alapja a gazdája iránt érzett hűség és szeretet. És erre épül a vakvezető kutya kiképzés. Erre a feladatra olyan kutyák alkalmasak, amelyek szelídek, ugyanakkor bátrak, nagyon emberszeretőek, agresszivitásmentesek, megfelelő fizikai és lelki erővel rendelkeznek ahhoz, hogy látásukat vesztett emberek támaszául szolgáljanak. Muszáj, hogy intelligensek legyenek és tanulékonyak, hiszen hatalmas feladatot kell elvégezniük, és erre a feladatra fel kell készülniük. Csak olyan kutya alkalmas erre, amely képes elsajátítani méghozzá elég gyorsan azt a jelzésrendszert, amellyel igazítja gazdáját, amellyel védi gazdáját az útjába kerülő akadályoktól. Fajtára nézve legjobban a Labrador Retriever, a német juhász kutya, a Golden Retriever, és ezeknek a célirányosan keresztezett egyedei felelnek meg. Ezen kívül dolgozunk még néhány egyéb fajta kutyával is, így például működik óriás naucer, drótszőrű magyar vizsla, hofavart, és még sorolhatnék néhány fajtát.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy nem minden kutya alkalmas arra, hogy vakot vezessen. Na most az iskola honnan szerzi be ezeket a kutyákat?
1: Az iskola működése négy fő program köré csoportosul. Ezek a tenyésztési program, kölyöknevelési program, kiképzési program és utógondozási program. A tenyésztési programunk adja az alapját a kutya utánpótlásnak. Ez úgy működik, hogy kihelyezett tenyészszukáink az előbb említett három fajtából produkálják az évente szükséges kölyök mennyiséget, amelyek azután 8-10 hetes korukban átkerülnek a kölyöknevelési programba. Ennek keretében családokhoz igyekszünk kihelyezni a kölyköket, akik biztosítják számukra az ingergazdag környezetet, megismertetik őket az élettel, a nagyvárosi vagy éppen kisvárosi forgalommal, hozzászoktatják a lakásban való élethez, a járműveken való közlekedéshez, idegen emberekhez, idegen állatokhoz. Egy éves korukban kerülnek vissza az iskolára ezek a kutyák, itt szigorú vizsgálat után válik el, hogy alkalmasak-e vakvezetőnek vagy sem.
2: Kemene Istvánnénál nevelkednek a kutyák, ez olyan, mint amikor gyerekeket fognak örökbe?
3: Igen, csak nagyobb felelősség, mert itt a kiskutyák egy éves korban elkerülnek az iskolába, és akkor 6 hónap után elkerülnek olyan emberhez, aki nem lát.
2: Akkor ennek az egésznek az a lényege, hogy emberbarát legyen a kutya?
3: Emberbarát, gyerekbarát, kutyabarát, olyan ingergazdag környezetbe kell felnőni egy éves koráig, hogy bármikor az utcára kivitelhető legyen, nevelekedjen. Ugyanakkor azért olyan fajtának kell lenni, aki a gazdáját mindenára megvédi.
2: Hogy kell otthon nevelni egy ilyen kiskutyát, kis gombolyagot, akinek ugye nehéz ellenállni, pláne ha bújik?
3: Türelemmel, nagy szeretettel, mint egy kis csecsemővel. Örökké beszélgetni kell hozzá, megnyugtatóan. Egyszer se szabad véletlenül megütni.
2: A szellemi igénybevétel nem viseli meg a kutyát, Kemerle Anikó, kiképző.
4: Megviseli, a munkájukon észre is lehet venni, egy olyan 1-2 órás intenzív munka után fárad a kutya. Sárga kutyákkal lehet látni, hogy karikás a szeme, lóg a farka, és akkor pihenni kell, játszani kell vele, egy kicsit feltölteni.
2: Inkertéve. Televízióban láttam a fölhívást, hogy nagyon sok vakember azért nem jut kutyához, mert nincsen úgynevezett nevelőgazda. És jelentkeztem a kutyakiképzőben, akkor megérkeztem, ölember rohant, és közölte, hogy ő Agenor. Így lett ő Agenor. Agi, rengeteg szeretetet tanultam tőle, és rengeteg szeretetet ad, rengeteg szeretetet tanít mindenkit, engem is, a környezetemet is. Békességes a környezetem, amióta ott van velünk.
5: Zene után majd folytatjuk a Rózsa Dezső által szerkesztett riportműsort.

0: a kutya ki van képezve, a tréner megjelenik mondjuk Debrecenben, itt mi a dolga?
1: Tehát Debrecenben teszem azt, az instruktor dolga az, hogy legelőször is megtekintse, hogy a kutya milyen körülmények között fog lakni. Tételezzük fel azt, hogy a kutya egy társasház negyedik emeleti háromszobás lakásában él, akkor segít a gazdának kiválasztani a kutyának megfelelő helyet a lakáson belül. A következő feladat az, hogy körülnézzenek a környéken egy olyan hely iránt, ahol a kutyát futtatni lehet, ahol a kutya a napi mozgásigényét ki tudja elégíteni. Itt fontos az, hogy lehetőleg gyérforgalmú terület legyen, és lehetőleg nagy zöld terület, ahol a kutya szabadon és felszabadultan mozoghat, veszély nélkül. Ezután következnék az a néhány útvonal, amelyet a gazda rendszeresen bejár. Hogyha munkahelye van, akkor természetesen a munkahely és a lakóhely közötti útvonal, ami nagyon fontos. Amennyiben nincs munkahelye, akkor mindenkinek vannak ugye naponta, vagy legalábbis egy hét alatt többször bejárt és fontos útvonalai, vásárolni gyógyszertárba, orvoshoz, rokonokhoz, barátokhoz. Ezeket az útvonalakat járják végig, és itt a kiképző feladata az, hogy felfigyeljen az esetleges különleges akadályokra, segítsen a kutyának megoldani azokat a problémákat, amikkel esetleg eddig nem találkozott, és nem egyszer a gazda figyelmét felhívja esetlegesen újabb vagy más útvonal megkeresésére a megszokotthoz képest, amely biztonságosabb kutyával közlekedve, mint ahogy a gazda eddig próbálta megközelíteni a célját. Hogyha gazdának van munkahelye, akkor a kiképző oda is elkíséri őket, ott elbeszélget a kollégákkal, elbeszélget a gazda főnökeivel, felméri, hogy hogyan fogadják a vakvezető kutyát. Általában kedvező fogadtatásban részesülnek a vakvezető kutyák, de vannak olyan példák is, ahol nem egyszer averzióval fogadták a kutyát és idegenkedtek tőle. Ilyenkor meg kell győzni a munkatársakat arról, hogy ez a kutya egész más, mint amit ők esetleg a szomszédjuknál látnak. A lánc végére kikötött egész nap csaholó, ápolatlan, borzas kutyát. Ez a kutya magasan képzett, és a gazdája által nagyon kedvelt, nagyon szeretett, és minden bizonnyal tisztán tartott, ápolt állat. Az instruktor akkor hagyhatja el a helyszínt, hogyha megnyugodottabban, biztosabban, hogy gazda és kutyája önállóan ezentúl képesek együtt dolgozni.
0: Péter, a látó embernek mit kell tudni a vakvezető kutyáról, és a másik az, hogy tud segíteni mondjuk a látó akkor, hogyha a vakember bár vakvezető kutyával közlekedik, de tételezzük fel, hogy eltévedt.
1: A látó ember számára a vakvezető kutya mindig valami különlegességet jelent, és amikor találkozik vele, akkor először úgy meglepődik, hogy valóban nem tudja, hogy hová tegye. Azután egy pillanat alatt el is tűnik a szeme elől, mert a vakvezető kutyával közlekedők elég szédületes tempóval haladnak. A kutyával biztonságosan, gyorsan tudnak közlekedni, úgyhogy mire felocsúdik a látó, már csak messziről látja őket. Ám hogyha segítségre szorul a vakvezető kutya és gazdája, akkor a következőképpen kell segíteni. Hogyha egy lámpás kereszteződésben látjuk állni őket, és szemmel láthatóan tétováznak, akkor annyit kell csak neki megmondani, hogy hol vannak, és hogy milyen a lámpa színe. Ettől kezdve a gazda és kutyája fogja tudni, hogy mikor indulhatnak el és merre. Hogyha járműre szállnak fel, akkor lehetőség szerint az első ajtóhoz engedjük őket, és a vezetőfülke mögötti első ülést tegyük szabaddá. A vakvezető kutyák és gazdáik számára ez a legpraktikusabb hely, hiszen itt a vezető szeme előtt vannak. Az első ajtóhoz vezeti mindig a kutya a gazdáját, hiszen itt van a megállót jelző tábla is, és ez a hely olyan, hogy itt kényelmesen elférnek gazda és kutyája együtt, kutya nem lesz útjában senkinek. Hogyha át akarjuk vezetni az út másik oldalára a vakvezető kutyával közlekedőt, akkor mindig a kutyával ellenkező oldalon fogjuk meg a karját, miután megkérdeztük, hogy szükség van-e rá. és ekkora gazda el fogja engedni a kutya vezetőhámját, csak pórázon fogja vezetni a kutyát, és ebben a pillanatban a kutya nem is dolgozik, ilyenkor a látó emberre van bízva a vakgazda.

0: Hogyan mutathatom be?
1: Hubai, Bertam, bocsánat, Jeki a kutyám, ő a nagyobb kutya, vezető kutyába a közlekedők szakosztályának vagyok. Ides több a másfél évtizede a vezetője. Végig megyünk a pályán, hozzáértők értékelik, hogy legalább föl tudjuk mérni, a kutyáink mit felejtettek, hogy kéne javítani, hogy továbbiakban biztonságosan és jól vezessenek minket, mert az életünk rá van bízva. Itt nem lehet az, hogy az autó alá visz, bocsánat, tévedtem. Hál' Istennek a 21 éve, amióta ösmerem a kutyáinkat, még olyan baleset, amit a kutya intézett volna, nem volt.
0: Van a kutyában felelősségérzet?
1: 100%-ig a tudatukban van, hogy ők felelősek a gazdája biztonságáért éjjel-nappal. Egészségesen, vagy betegen, bármikor, ha szólítom, hogy szolgálatba kell neki állni, minden esetben azonnal szolgálatba lép.
0: Önt 21 éve nem igen látta senki kutya nélkül. Különleges helyekre is viszi őt magával?
1: Visz ő engem mindenüve. Együtt járunk horgászni.
0: Mit jelent az érzelmi kapcsolat önök között?
2: Ne tudja meg, amikor az előbb rosszul lett a kutya, akkor én is írva fakadtam.

vakvezető kutya jelentése a látó ember számára tulajdonképpen nem lehet más, mint az, hogy egy olyan emberrel találkozik, akinek olyan négylábú segítőtársa van, aki, hadd mondjam ezt így, a kutyára vonatkoztatva is, hogy aki nagyon sok olyan embernél jobban tudja vezetni a gazdát, akik erre nem lettek kiképezve. Hiszen nem egy olyan vakvezető kutyával közlekedő,

akár vakvezetők, akár nem, de hát nézzük a vakvezető kutyák körüli legendákat, amelyek, meg kell mondjam, mind-mind valós alapúak. Például Debrecenben élt a szép emlékű Főnix kutyánk, aki nagyon értelmes, intelligens német juhászkutya volt, és egy érdekes történet róla. Emeletes házban, lakásban élt a gazdáik közvetlen közelében, tehát teljesen családtag volt. És ha a telefon megszólalt, akkor természetesen önnek is azonnal ott volt a hely a telefon közelében, és hallgatta a beszélgetést. Egyik délután történt, hogy megszólal a telefon, gazdája, Kereskényi Sanyi bátyám felveszi a telefont, és valami régi kedves barát jelentkezett, akivel megbeszéltek egy délutáni randevút. Az illető abban az utcában lakott, ahol Sanyi bácsinak egy közeli rokona, akihez szinte naponta jártak. Ehhez a jó baráthoz azonban csak fél évente, ha egyszer. Délután elérkezik a megbeszélt időpont, felöltözik Főnix, és elindulnak. Mennek határozottan azon az útvonalon, amelyet megszokott a kutya szinte nap mint nap, és ahelyett, hogy befordult volna az alá, a kapu alá, ahol naponta megjelenik, ő határozott léptekkel ment tovább, és megállt az előtt, a ház előtt, ahol ez a ritkán meglátogatott barát lakozik. Ezt nem lehet tudni, hogy miből adódott, a kutya honnan értette ezt meg, de annyira biztosan csinálta a dolgát, mint hogyha ember lett volna. A másik ilyen történet Szolnokon játszódott, amikor Palásti Tibor barátom munkából hazatérve fáradtnak érezte magát, és az eddig gyalog megtett útvonalon egyszer csak az a gondolata támadt, hogy de jó lenne buszra szállni. De aztán ezt a gondolatot, mint sportos ember, el is hesegette magától, egészen addig a pillanatig, amíg kutyája meg nem állt. Tájékozódott, hogy hol állnak, és mit tesz Isten, egy buszmegállóban álltak. Pedig ő egy szóval sem említette azt, hogy keressük meg a buszmegállót, csak gondolt rá. És a kutyák erre is képesek, szinte gondolatot olvasni.

0: Barna Sándor, köszöntöm tisztelettel a Szóló Rádió hallgatói nevében. Ebben a műsorban a vakvezető kutyákról beszélünk. Mit kell tudni a vakembernek ahhoz, hogy vakvezető kutyához jusson egyáltalán? Milyennek a módja, útja?
1: A vakember kutyához jutásának alapvető feltétele az, hogy a vakember önálló közlekedésre képes legyen, mert főleg időskorban megvakultaknál az a tévhit elterjedt, hogy a vakvezető kutya az ő közlekedési hátrányaikat ellensúlyozni tudja, illetve a közlekedésbe a kutya őket elvezeti bárhova. Ez nem igaz. Tehát csak olyan embernek adunk vakvezető kutyát, aki önállóan fehér bottal közlekedni tud. Ha ez nem tökéletes, akkor előbb elküldjük elemi rehabilitációra, hogy meg tudjon közlekedni. A kutyához jutásnak különböző kritériumi vannak, miután a kutyaképző iskolán kapacitása véges, évente 18-22 kutya között tudunk kiképezni, a jelentkezők száma ennél nagyobb. A jelentkezőket rangsorba állítjuk, elsődleges szempont az, hogy a vakembernek az életvitelében mennyire fontos a vakvezető kutya, tehát munkába járáshoz, iskolába járáshoz használja a kutyát. Nagyon fontos, hogy volt-e már kutyája, mert természetesen, aki egyszer megszokta, hogy kutyával közlekedik, az később megint nehezen tud önállóan közlekedni, tehát ez egy kiemelt szempont. Fontos az, hogy a kutyát önállóan el tudja látni, vagy olyan családba kerüljön a kutya, ahol a szülők, testvérek vagy a házastárs segít a kutyának az ellátásában. A kutyák odaítélését nem a hivatal végzi, tehát nem mi látóemberek, nem az iskola vezetője, hanem egy társadalmi csoport. A vakvezető kutyával már egyébként közlekedő vakemberekből egy szakosztályunk van, és a szakosztály mindig kijelöl 2-3 kutyával közlekedő vakembert, aki a mi kérdéseink alapján, amit egy ki kell a jelentkezőnek tölteni, elbírálja, hogy ki, mikor és milyen körülmények között fog kutyát kapni.
0: Mit kell tudnia a vakembernek ahhoz, hogy egyáltalán elindulhasson azon az úton, hogy ő megkapja ezt a négylábú társát, barátját, bocsánat a kifejezésért, munkaeszközét?
1: Igen, a kérdésben benne volt a válasznak a két része is, tehát egyrészt munkaeszköz a kutya, másrészt barát. Tehát alapvetően a kutyát szeretni kell. A vakemberek és a nálunk kutyát igénylő között, és ez megint az elbírálásnál fontos, nagyon sokan vannak, akik inkább társként kérik a kutyát, mert egyedül vannak, mert szeretik a kutya társaságát, és ennek a feloldására kérik. Ezért találtuk ki, és most már évek óta működik, hogy nem vakvezető kutyát kapnak ők, hanem úgynevezett jelzőkutyát, amely egy engedelmességi vizsgán átesett, és az alapfogalmakat tisztában lévő kutya, tehát nem viszi bele a vakembert veszélyhelyzetekbe, attól megmenti, de igazán vakvezető kutyaként ő nem funkcionál, úgy érezzük, hogy ezzel ennek a rétegnek az igényeit kielégítjük. Tudni kell azt, hogy a Vakok Szövetségének tagjai alanyi jogon igényelhetnek kutyát, tehát itt semmiféle korlátozás nincs. A kutyák kiképzési költsége kb. 400.000 forint. Ebből a vakember jelenleg 6.000 forintot térít, ez egy eszmei térítési díj. Úgy gondoltuk, ezt is azért vezettük be, hogy aki még ezt se tudja kifizetni, ott valószínűsíthető, hogy később a kutya tartásával is problémák vannak, mert tudomásul kell venni, hogy a vakvezető kutyák élelmezése nem egy könnyű dolog. A már említett vakvezető kutyával közlekedők szakosztálya sok segítséget nyújt a vakvezető kutyával közlekedőknek különböző élelem beszerzési lehetőségekbe, ahol kedvezményesen, néha ingyenesen kapnak élelmiszert, de alapvetően a vakembernek kell meggondolni a kutyája étkeztetését, ami több ezer forint havonta, és ezt neki vállalni kell.
0: Mi az adminisztráció, amit el kell végezni ahhoz, hogy valaki kutyához juthasson?
1: Mint említettem, alanyi jogon járnak a kutyák, minden megyés szervezetünknél ott vannak azok az űrlapok, amit a vakember elkér, ezek látóba készülnek, a család tagjai vagy a megyei adminisztrátor segítségével az ott lévő kérdéseket kitölti, ezt visszaadja a megyés szervezetnek, vagy a megyei szervezet véleményezi, javaslatot ír rá, és ez felkerül a vakvezető kutyaképző iskolába, ahol már említetten a hivatal és a társadalmi bírálók elbírálják, hogy jogosultsága milyen mértékű, és eldöntik azt, hogy körülbelül mikor várható, hogy kutyát fog kapni.
0: Ki a tulajdonosa ennek a kutyának?
1: A kutyáknak a tulajdonosa mindvégig a Vakok Szövetsége. Abból a praktikus okból, hogy egy exkluzív szerződésünk van az állami biztosítóval, ami vakvezető kutyáink 8 éves korukig biztosítottak. Tehát ha a kutya a gazdától független, tehát fel nem ruható okból valamilyen balesetet szenved, akkor mi a kutyákra térítést kapunk az állami biztosítótól. Ezért havonta 50 forint biztosítási díjat fizettünk, amit a tagokkal megfizettünk, tehát a kutyának a gazdájával. Hobbyradio.hu

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A parlamenti szavazással az alkotmányos feladatom nem ért véget. Az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve. Most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelöltet állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértők szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbértárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságában indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás megőrzésére kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping, kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi második adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai adásban is, ahogy ez lenni szokott, fogyatékossággal élő, illetve hátrányos helyzetű embereket érintő témákkal foglalkozunk. Elsőként mindjárt arról hallhatnak, hogy amit nem csak látni lehet, szolnoki látássérültek voltak Gyulán, és hogy milyen kalandjaik voltak, erről szólunk a műsor első részében. Egy kis fürdőzés, barangolás a városban, sütemény a patinás cukrászdában, és történelem, melyet ezúttal meg is lehetett érinteni. A vakok és gyengén látók Jász Nagykun Szolnok Vármegyei Egyesületének közössége 6 napos nyárvégi üdülésen fedezte fel Gyulát. Erről szól a Rehab portál egyik tudósítása. Ezzel indítjuk a mai adást. A városból nem csak élményeket, hanem emberi gesztusokat is hazavittek, számol be róla a Rehab portál. Hatalmas élmény volt, tényleg nagyon jól éreztem magam, mondta Pintér Márta, az egyesület tagja, aki még a beszélgetés közben is lelkesen idézte fel a gyulai napokat. A csoportot Kisné Kérdő Gabriella, az egyesület munkatársa vezette, akit mindenki csak Gabinak hív. Ő szervezte össze a napokat úgy, hogy a nagyobb programok mellett pihenésre és önálló barangolásra is jusson idő. A gyulai várfürdőben töltött nap után a Ladics ház következett, ahol egészen közel került hozzájuk a múlt. Dr. Temesvári Kovács Anett történész nem egyszerű tárlatvezetéssel várta a vendégeket, korhű ruhák replikáit próbálhatták fel, tárgyakat vehettek kézbe, a vak résztvevők pedig még a bútorok faragását is végig tapinthatták. A tervezetnél jóval hosszabbra nyúlt ez a látogatás. Újabb idézet, nagyon-nagyon élvezték, összegezte Gabi. A gyulai várban Kovács Attila tárlatvezető ugyancsak arra törekedett, hogy a résztvevőknek ne csak szavakból kelljen elképzelnie, milyen lehetett egykor a vár élete. Replikák, korabeli tárgyak és fegyverek kerültek kéz közelbe, a beöltözés pedig játékosságot vitt a történelmi kalandozásba. Ki lehetett próbálni, meg lehetett fogni a tárgyakat, mesélte Márti. De nem csak a múzeumokban tapasztalták meg, milyen sokat jelent az odafigyelés. A megváltozott buszközlekedés miatt a megálló a tervezetnél jóval messzebb került a szállástól. A szállásadók azonban nem hagyták, hogy a csomagokkal megtett hosszabb út nehezítse az érkezést. Autókkal mentek a társaság elé, és több fordulóval vitték el őket a szállásra. Hazautazáskor ugyanígy segítettek, akkor az állomásra fuvarozták ki a csoportot. Az étkezéseknél is akadt hasonló gesztus. Az egyik étteremben előre tudták, hogy látássérült vendégek érkeznek, ezért az egyébként önkiszolgáló rendszer helyett leültették őket, és az asztalukhoz vitték az ebédet. Más napokon a meleg étel érkezett pontos időre a szállásra. Apróságnak tűnhetnek, annak, akinek azonban egy ismeretlen városban a közlekedés vagy egy önkiszolgáló étterem a megszokottnál több szervezést igényel, éppen ezek az apróságok tehetnek egy utazást igazán gondtalanná. Közben az Almási Kastély interaktív kiállítása, a belvárosi barangolások és a 100 éves cukrászda is bekerült a közös emlékek közé. A szabad órákban kettesével, hármasával indultak felfedezni Gyulát, esténként pedig újra összeért a társaság. A 6 nap végére így nem csak az számított, mit sikerült megnézni, sokkal inkább az, hogyan fogadták őket egy kézbe adott tárgyal, néhány plusz perccel, egy tányér odavitt ebéddel, vagy egy autóúttal, amikor éppen arra volt szükség. Márti legalábbis gondolkodás nélkül megtoldotta volna az üdülést. Újabb idézet, maradtam volna még, vagy két hetet, ha lehet. Ennél talán nehéz szóban szebben elmondani, hogyan sikerült a nyár végi hat nap Gyulán. Tudósít róla a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi második adását hallják. Egy pár perc zeneszünetet követően a nyár elején megalakult útjelző hálózatról hallanak itt a műsorban. Útjelző szemléletet formálni nem sajnálatot kelteni. Ezzel folytatom hamarosan.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok, nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin szeptemberi második adásában. Nyár elején megalakult az útjelzőhálózat. Erről a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete vgke.com címen található weboldalán olvashatnak a kedves érdeklődők, de most a Rehab portálon is megjelent egy cikk ezzel kapcsolatban, pontosabban az egyik szakmai anyagra hivatkozva, és most erről hallhatnak, illetve ezt fogom önökkel ismertetni. Mit jelent valójában a szemléletformálás, adódik a kérdés, hogyan lehet úgy beszélni a fogyatékosságról, hogy ne sajnálatot keltsünk, ne hősöket gyártsunk, hanem egyenrangú emberi kapcsolatokat és társadalmi részvételt erősítsünk. Ezekre a kérdésekre keresi a választ az útjelzőhálózat legújabb szakmai anyaga, a szemléletet formálni, nem sajnálatot kelteni című dokumentum. Az anyag több tucat a látássérült emberek érdekképviseletével, rehabilitációjával, oktatásával és társadalmi részvételével foglalkozó szervezet közös munkájának eredménye. A dokumentum nem egyetlen problémára vagy kampányra fókuszál. A társadalmi attitűdöktől a média szerepén, az oktatáson és a munka világán át egészen a digitális akadálymentességig és a közszolgáltatások működéséig vizsgálja, milyen tényezők segítik, vagy éppen akadályozzák a látássérült emberek egyenrangú társadalmi részvételét. Nem a jó szándék hiányzik. A dokumentum egyik fontos megállapítása, hogy a legtöbb problémát ma már nem a nyílt elutasítás okozza. Sokkal gyakoribbak azok a helyzetek, amikor a jó szándék és a segíteni akarás nem párosul megfelelő ismeretekkel. Sokan nem tudják, hogyan közelítsenek egy fehér bottal vagy vakvezető kutyával közlekedő emberhez. Mások automatikusan segítséget nyújtanak anélkül, hogy megkérdeznék, szükség van-e rá. A dokumentum szerint a valódi segítségnyújtás alapja a kérdezés, a partneri viszony és az önrendelkezés tisztelete. A Rehab portál korábban több alkalommal is foglalkozott a semmit rólunk nélkülünk elvével, amely ugyanezt a gondolkodást képviseli, az érintett emberek ne pusztán résztvevői, hanem alakítói legyenek a róluk szóló döntéseknek. Nem áldozatok és nem hősök. A dokumentum külön fejezetet szentel annak, hogyan jelennek meg a látássérült emberek a médiában és a közgondolkodásban. A szerzők szerint gyakori, hogy két szélsőség között mozgunk. Az egyik oldalon a sajnálatra építő történetek állnak, a másikon azok a beszámolók, amelyek rendkívül teljesítményként mutatják be a fogyatékossággal élő emberek mindennapi életét. Mindkét megközelítés torzíthatja a valóságot. A Rehab portál szerkesztőségi szemlélete kezdettől fogva arra épül, hogy az érintettek történeteit emberi, valós élethelyzeteken keresztül mutassa be, legyen szó munkavállalásról, sportról, családi életről, vagy akár rehabilitációról. A cél nem a sajnálat vagy csodálat kiváltása, hanem a megértés és a valóság bemutatása. Érzékenyítés helyett szemléletformálás. Az anyag egyik legérdekesebb gondolata, hogy az elmúlt években széles körben használt érzékenyítés kifejezés helyett a szemléletformálás fogalmát javasolja. A különbség első látásra apróságnak tűnhet, valójában azonban szemléletbeli váltást jelent. A szemléletformálás nem azt célozza, hogy a többségi társadalom sajnálkozóbb vagy együttérzőbb legyen. Sokkal inkább azt, hogy a fogyatékossággal élő emberek egyenrangú állampolgárként, partnerként és döntéshozóként jelenjenek meg a társadalomban. Ez a gondolat jól kapcsolódik azokhoz a szakmai vitákhoz is, amelyek az akadálymentesítésről, az inkluzív oktatásról vagy a foglalkoztatástól szólnak. A munkahelyektől a digitális világig. A dokumentum nem áll meg az általános elveknél. Külön foglalkozik a munkavilágával, ahol ma is számos tévhit él a látássérült emberek foglalkoztatásával kapcsolatban. A szerzők szerint nem csak a munkáltatók, hanem a HR szakemberek, vezetők és informatikai szakemberek felkészítése is kulcsfontosságú. A téma szorosan kapcsolódik a Rehab Portál iránytű a munkavilágában sorozatához, amely a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásának gyakorlati kérdését járja körül. A dokumentum mellett kiemelt figyelmet fordít a digitális akadálymentességre is. A képernyőolvasók, a mesterséges intelligencia és az online szolgáltatások világában egyre fontosabb kérdés, hogy a digitális környezet mindenki számára hozzáférhető legyen. Ez a szemlélet összhangban áll azokkal a korábbi Rehab portálon lévő cikkekkel is, amelyek a JAWS képernyőolvasó használatáról, a webes akadálymentességről, vagy az új technológiák rehabilitációs szerepéről szólnak. Több, mint egy dokumentum. A szemléletet formálni, nem sajnálatot kelteni című anyag egyik legfontosabb üzenete talán az, hogy a szemléletformálás nem egyetlen kampány, nem egy iskolai program, és nem egy közösségi médiás videó. Hosszú távú folyamat, amelynek része az oktatás, a munkahelyi kultúra, a média, a közszolgáltatások, a digitális környezet és maga a társadalmi párbeszéd is. A dokumentum ezért nem kész megoldásokat kínál, hanem egy olyan szakmai keretet, amely segíthet abban, hogy a fogyatékosságról szóló gondolkodás, a sajnálat és a sztereotípiák helyett az önrendelkezés, az egyenrangúság és a társadalmi részvétel felé mozduljon el. Tudósít róla a Rehab Portál. Kedves hallgatóink, önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi második adását hallják. Az előző műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy pár perc zeneszünetet követően pedig az utolsó téma, várakat fedeztek fel a látássérültek. Tartsanak továbbra is velem, azonnal jövök a részletekkel.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi második adását hallják. Nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba, melynek utolsó részében arról hallhatnak, hogy várakat fedeztek fel a látássérültek. Átszállásos vonatút, különleges várak, közös ebéd és fagyizás. Élményekből nem volt hiánya a vakok és gyengéllátók Jász Nagykunszolnok Vármegyei Egyesületének augusztus végi dínyési kirándulásán. A 14 fős társaságban heten a Jászságból, heten pedig Szolnok környékéről érkeztek. A hosszú vonatút után a dínyési várpark és skanzen volt a cél. A Velencei tó közelében található turisztikai látványosság 2014-ben nyitotta meg kapuit. A 24 ezer négyzetméteres szabadtéri kiállításon ma 46, egykor a történelmi Magyarország területén álló középkori vár kicsinyített mása látható. Különlegességük, hogy az eredeti építményekhez hasonlóan kőből, téglából, fából és földből készültek. A várak elhelyezése nem véletlenszerű a történelmi Magyarország térképét formázó sétányon, egykori földrajzi helyüknek megfelelően sorakoznak. A különleges látványosság 5 alkalommal is Guinness világrekordot ért el. Adja hírül a Rehab portál. A látássérült vendégeknek különleges tapasztalatot jelentett, hogy a várakat közelről is megismerhették, körbejárhatták és megérinthették. Nagyon tetszett nekik, hogy a teljesen körbe lehetett járni a várakat, mesélte Kisné Kérdő Gabriella, az Egyesület munkatársa, akit a közösségben mindenki csak Gabinak hív. A jászsági résztvevőket külön meglepetés várta, amikor felfedezték a jászberényi palánkvár makettjét. A jól ismert név rögtön beszélgetést indított arról, mi maradt fenn az egykori építményből Jászberényben. A program kötetlenül zajlott, nem volt tárlatvezetés. A résztvevők 3-4 fős csoportokban, saját tempójukban járhatták be a területet. A látókísérők felolvasták a várak mellett elhelyezett ismertetőket, így azt is megtudhatták, mikor épültek és mikor pusztultak el az egyes erődítmények. A történelmi kalandozás után közös ebéd következett, bográcsban készült gulyás és friss, puha kenyér került az asztalra. A nyári kirándulás pedig fagyizással vált teljessé. Igazán nagyon szép élményekben lehetett része annak, aki részt vett tehát ezen a programon, mint ahogy a nyár is nagyon-nagyon szép és tartalmas volt, azt gondolom, nagyon sok nem csak látássérült ember számára, hiszen Magyarországon mindig nagyon-nagyon sok turisztikai látnivaló fogadja az érdeklődőket. Ugyanakkor nagyon-nagyon nagy meleg volt, talán már egy kicsit örülünk is annak, hogy most már alább hagyott a nagy meleg, ugyanakkor viszont még mindig nagyon-nagyon kellemes idő van, úgyhogy még most is ki lehet használni ezt a szép időt. Ha valaki kedvet érez ahhoz, hogy elmenjen nyaralni egyet, vagy kirándulni, akkor megteheti. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. szeptemberi második adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor című oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát a Facebook oldalunk címe facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk az Apple Podcastben, illetve a Spotify-on. Az Apple Podcasten, illetve a Spotify-on is. A keresőbe elég ennyit beírni, Esélyegyenlőségi magazin. Ruzsa Viktor vagyok. Megköszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Találkozunk 2 hét múlva az októberi első adás alkalmával, az október 5-ével induló héten. Addig is hallgassák továbbra is kedvenc rádiójukat, további tartalmas, kulturált időtöltést. Jó rádiózást kívánok Önöknek, a viszonthallásra!

0: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz!

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére

0: Indulnak a görögországi kolostorba.
1: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
2: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
1: De voltál már valaha szerelmes?
2: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
3: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
4: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
5: Mi volt ez?
1: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
8: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
7: Nem lehet, hogy vírusos?
8: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
7: Hát akkor hívd el az Arkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
8: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
7: Majd ők megoldják.
8: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
7: Ők távolról is megoldják.
8: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
7: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
9: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a media1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen.
10: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
11: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

Köszönöm nektek ezt a csodálatos napot. Köszönöm nektek, hogy újra élhetek, hogy újra létezhetünk. És ahogy az előbb mondtam, fejeződjön úgy ez a buli. Alázatosan jelentem,

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Oly súlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. A parlament döntése értelmében felfüggesztették a fideszes Hankó Balázs, a KDNP és Sesták Miklós, valamint a Tisza párt vezetője Magyar Péter mentelmi jogát, írja a HVG. A határozatokat a képviselők nagy többséggel szavazták meg a délelőtti órákban. Az érintett politikusok mentelmi jogának megvonását különböző hatósági megkeresések és folyamatban lévő vizsgálatok indokolták. Az országgyűlési döntés után azonnal megnyílt a jogi út a politikusokkal szembeni eljárások folytatására. Az érintettek korábban jelezték, hogy állnak a vizsgálatok elé. A kormány véglegesítette a Romániába vezető gyorsforgalmi úthálózat újabb fejlesztési szakaszát, írja a Telex. Eldőlt, hogy megépül az M49-es autópálya második szakasza, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd egészen a román határig. A Nyíregyházát Szatmár Németivel összekötő pálya első üteme a tervek szerint már idén ősszel elkészülhet. A most jóváhagyott határig tartó második szakasz kivitelezése a céldátumok szerint 2029-re fejeződik be. A beruházástól a régió gazdaságának és a határon túli áruforgalom felgyorsulását várják. A kivitelezési munkálatok előkészítése napokon belül megkezdődik. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat. A több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak. Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programját, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását. Történelmi jelentőségű katonai kivonulás utolsó szakaszához érkeztek a szövetséges erők Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Irak korábbi megállapodásának megfelelően 2026. szeptember végéig minden harcoló alakulat elhagyja az országot. A kitűzött szeptember 30-ai végső határidőt az amerikai védelmi minisztérium szerint maradéktalanul betartják. Ezzel egy csaknem negyedszázados, 2003-ban kezdődött katonai és politikai korszak zárul le Irakban. Az amerikai csapatmozgások párhuzamosan a Magyar Honvédség iraki missziója is befejezi ottani tevékenységét. A magyar katonák többsége már megkezdte a felszerelések hazaszállítását és a bázisok átadását. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
4: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket, tartsanak velem, és ismerjék meg ma a virágok országát, Hollandiát és Észak-Velencéjét, Amszterdamot. Hollandiában annyi az idegenforgalmi látványosság, hogy elegendő lenne egy ötször akkora országnak is. Az ide látogató turistáknak először talán mégis két dolog tűnik fel, a mindenütt uralkodó rend és tisztaság. A harmadik jellemző már csak alaposabb tanulmányozás után ötlik szembe, pedig végig kíséri Hollandia egész történetét, ez pedig a hagyományok gondos őrzése. Az ország idegenforgalmi látványosságai között kiemelkedő célpont mind a belföldi, mind a külföldi turisták számára Amszterdam gazdag kulturális örökségével, múzeumaival és csatornáival szórakoztató negyedével. Hollandia legrégibb és látványokban is leggazdagabb 750 ezres lakosú városa, az ország szellemi, művészeti és pénzügyi központja. Amszterdamot szabályos mértani rendben hálózzák be a csatornák, ezek felett hidak sokasága ível át. Sok látogató ámul el a tömérdek mennyiségű víz láttán, nem véletlenül nevezik a várost Észak-Velencéjének. Éppen emiatt egy amszterdami látogatás nem teljes egy kis hajókázás nélkül. A nappali hajóút a város nyugodt és érdekes oldalát mutatja meg nekünk, az estén pedig a varázslatos és romantikus oldalt árul szemünk elé, melyhez nagyban hozzájárul a kivilágított házak és hidak látványa is. Amszterdam a múzeumok, a történelmi látványosságok, a pompás épületek, a káprázatos tulipánok, a kaffeeshopok és a vörös lámpás negyedvárosa. Itt tényleg mindenki megtalálja a kedvére való szórakozást. Bármikor érdemes ide ellátogatni. A turista szezon július és augusztus, ekkor a legkedvezőbb az időjárás. Igaz, a holland időjárás sosem szélsőséges, és ha inkább szívesebben látogatnának el Amszterdamba a turista szezonon kívül, akkor ezt nyugodtan megtehetik, hiszen a város ebben az időszakban is ugyanolyan vonzó. Ilyenkor a légitársaságok, hotelek és éttermek is olcsóbbak, valamint kevésbé zsúfoltak. Magasabb színvonalú a kiszolgálás, és mindemellett sok vonzó eseményt is elkaphatunk ilyenkor. Ilyen például az Amszterdam mellett lévő tulipánmezők virágzása április közepétől május közepéig. A város naponta nyitva tartó úszó virágpiacát egyébként bármelyik évszakban érdemes felkeresni. Itt színpompás növények, virágmagok és egyéb szuvenírek sokasága lelhető fel. A kulturális szezon szeptembertől májusig tart Amszterdamban, épp úgy, mint Hágában, Rotterdamban, Utrechtben és a közeli falvakban, illetve városokban. Amszterdami kalandozásunk nem sokára folytatódik, ám hogyha melegebb vidékre, például Egyiptomba vágynak, akkor javaslom, regisztráljanak az egyiptomtitkai.hu oldalon, hiszen tart még játékunk, melynek végén egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi nyaralást fogunk kisorsolni.
0: Hobbi Rádió!

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
2: Mielőtt még részletesen sorra vennénk, milyen fantasztikus látnivalók és élmények várnak önökre, hogyha Amsterdamba utaznak, jöjjön néhány érdekes adat arról, hogy például hány bicikli, híd, csatorna, múzeum vagy éppen piac található Amsterdamban, avagy íme a város számokban kifejezve. 600 ezer bicikli, 28 park, 232 villamos, 21 piac, 24 gyémántcsiszoló műhely, 165 csatorna, 1281 híd, 2500 lakóhajó, 51 múzeum, 22 Rembrandt, illetve 206 Van Gogh festmény, 1400 kávézó és bár, 36 diszkó, 755 étterem, valamint évente 3,5 millió látogató. Ez Amsterdam, a Világjáró magazin mai úti célja. Tényleg a világ egyik legnagyszerűbb városáról van szó, ez Európa egyik legromantikusabb és legszebb helye, a tolerancia és a sokszínűség városa, amely a 17. században a világ leggazdagabb településének számított, ez volt az aranykor, patakokban folyt a pénz. Manapság a nagyvárosok összes pozitívumával rendelkezik, kultúra, történelem, szórakozás, jó közlekedési viszonyok. Ugyanakkor viszonylag kis csendes város, kevés közúti forgalommal, mely nagy részben a csatornáknak köszönhető. De vajon miért ennyire egyedi ez a város? Hát igazából a legjobb jelző a fesztelen. Az az igazság, hogy a lakosok kiváló egyensúlyt tartanak fenn a pihenés és az üzlet között, és ez a fajta szemlélet az ideutazókat is áthatja. Hollandiába egyébként repülővel, vonattal, autóval vagy autóbusszal juthatunk el. Hogyha ez utóbbit választjuk, számítsunk rá, hogy az út körülbelül 24 óra, ám a busz előnye, hogy az utolsó pillanatban is kedvező áron lehet jegyet foglalni. Amsterdam Budapesttől körülbelül 1450 kilométer, ami, ha magunk vesszük kézbe a kormányt, 12-15 órás utat jelent. A legegyszerűbb és leggyorsabb, hogyha repülőre pattanunk, a Schiphol reptérre fogunk megérkezni, innen nagyon könnyen el lehet jutni Amsterdam belvárosába. A legegyszerűbb természetesen taxiba szállni, de hogyha a költséghatékonyak szeretnénk lenni, akkor jobb, ha vonatra szállunk. Ezek körülbelül 10 percenként indulnak. Menetidejük a városközpontig, a Central Stationig, vagyis a központi pályaudvarig 15-25 perc attól függően, hogy gyors vonat vagy IC. Amsterdamon belül a villamosokon, buszokon és metrókon egységes jeggyel lehet közlekedni. Nagyon jó a tömegközlekedés, ám arra érdemes figyelni, hogy vasárnaponként minden leáll. Ilyenkor csak taxival vagy biciklivel tudunk közlekedni. A városon belül amúgy is talán az a legolcsóbb, de mindenképpen a leghelyibb megoldás, hogyha biciklit bérlünk. Rengeteg helyen van rá lehetőség, és így mi is beilleszkedhetünk egy-két napig az ottani társadalomba, sportolhatunk egy kicsit, és kipróbálhatjuk a bicikli utakat, amelyek néhol szélesebbek, mint az autóutak, főleg a belvárosban, ahol sok helyre kocsival be sem lehet hajtani.
1: Hobbirádió.hu
0: A rádiót!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
5: Magyarosi Marianna, szép napot kívánok, folytatódik a Világjáró magazin. Ezúttal Amszterdamba invitálom önöket, ahol a múzeumok jelentik az egyik legnagyobb vonzerűt. Mindenki ismeri a Rijks, illetve a Van Gogh múzeumot, de ennél sokkal több látnivaló van itt. Nos, vegyük sorra a legfontosabbakat. A Rijks múzeum Hollandia legnagyobbika, évente több millió látogatót vonz. A holland remek művek egyedülálló kollekcióját tudja magáinak. Tervezzenek legalább egy fél napot ezen páratlan vallási és aranykori remek művek megtekintésére, és még akkor is fennáll a lehetősége annak, hogy nem tudnak mindent megnézni, mert a világ egyik legkiválóbb művészeti gyűjteménye található itt. Az 5000 műalkotás közül minden bizonnyal Rembrandt utolsó vacsorája a legpompásabb. A Van Gogh Múzeum a Rijks Múzeum mögött található. Itt látható a világ legnagyobb Van Gogh festmény kollekciója. A kiállított festmények alkalmat adnak a festő fejlődésének nyomon követésére, vagy akár a festményei más 19. századi festők műveivel való összehasonlítására. Érdemes megnézni a Rembrandt házat, a híres holland festőnek szentelt múzeumot, ahol a művész szinte valamennyi metszete és néhány festménye látható. A képzőművészet iránt érdeklődők feltétlenül nézzék meg a holland termitást. Itt a Szentpétervári orosz múzeum darabjai tekinthetőek meg, a kollekció körülbelül évszakonként változik. Amszterdam egyik leglátogatottabb helye az Anna Frank Múzeum, az a ház, ahol Anna Frank a II. Világháború alatt 2 éven át bujkált a nácik elől, és itt írta híres naplóját is. Közvetlenül az Anna Frank Múzeummal szemben található a Tulipán Múzeum. Az első virághagymákat a 15. század közepén hozták hajóval Hollandiába, ami azóta az ország szimbólumává és egyik fő import cikkévé vált. A múzeum a tulipán történetét, valamint a tulipánok helyes gondozását mutatja be röviden, viszonylag sok tulipánnal. És ha már a növényeknél tartunk, Amszterdamban találjuk a világ egyik legidősebb botanikus kertjét, itt több mint 6000 növényt csodálhatunk meg. Amszterdamban Madame Tussaud panoptikum is van, hírességek viasz figurái között sétálgatva találkozhatunk Julia Roberts-el, Brad Pitt-tel, Elizabeth Taylor-ral, Angelina Jolie-val, Marilyn Monroe-val, de összefuthatunk Robbie Williams-el, Sean Connery-vel, Churchill-lel, Johnny Depp-el vagy éppen Bono-val. Nem csak a gyerekeknek, hanem a játékos kedvű felnőtteknek is érdekes lehet a Némú Tudomány és Technológiai Centrum, ami olyasmi, mint Budapesten a csodák palotája. Ez egy meghökkentő, 17. századbeli hajóra hasonlító épületben kapott helyet, Amszterdam történelmi kikötőjével szemben. A múzeum interaktív kiállításokat, demonstrációkat és előadásokat rendez, ami egyedi módon fedi fel a tudomány, a technológia és a művészet ötvöződését. A múzeum tetőteraszára bárki felmehet, innen lélegzetelállító kilátást árul a városra. Hollandia hajózási múltját mutatja be a holland tengeralattjárókkal együtt a Hajózás Történeti Múzeum, és az épületen kívül lehetőség van egy óriási hajóra is felmenni. Nagy élményt nyújt a Heineken Experience, ahol a látogató megismerheti a Heineken sörfőzde történetét, megnézheti a palackozást, letesztelheti, mennyit tud a sörfőzésről, és nem utolsó sorban egy jó pohár Heineken sör üdítő hatását is élvezheti, a fogyasztás szinte kötelező, ezt a belépő ára tartalmazza. Már is milyen sok látnivalóról hallhattak, ugye? Pedig még csak a legfontosabbak egy részéről volt szó. Amszterdamban van például gyémánt, táska, film, biblia, lakóhajó, erotika és marihuána múzeum is. Nem sokára ezekről hallhatnak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Fabdi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: Amszterdami utazásunk most folytatódik, ígértem, hogy mesélek majd arról az egyedülálló múzeumról, amit bizony a városba látogatók nagy része felkeres, de itt nem a művészeti a főszerep. A világon egyedülálló marihuána és hasis múzeum 1985-ben nyitotta meg kapuit, és évente 75 ezer látogatót vonz. A cannabis növény történetét mutatja be. A múzeumban különböző képek, újságok, fotók, növények és a világ legnagyobb vízipipa gyűjteménye tekinthető meg. Néhány növény is ki van itt állítva, termesztésükhöz szükséges magyarázattal ellátva. Különlegességnek számít az Erotika Múzeum is, amely a város híres hírhet piros lámpás negyedében található, 5 emeleten keresztül látható az erotikus gyűjtemény. De hát van itt Kínzások múzeuma is, egy kicsi és sötét múzeum, ahol az elvont emberi fantázia legborzalmasabb szüleményeit nézhetjük meg, az eszközök legtöbbje valaha használatban volt. Ha kevésbé borzongató élményre vágynak, akkor keressék fel a bibliai történelmi emlékeket tartalmazó Biblia Múzeumot, vagy a hollandiai zsidók történetét bemutató múzeumot. A Gyémánt Múzeum a gyémánt történetét mutatja be, természetesen rengeteg gyémánttal. Ha szeretnének ízelítőt kapni, hogy milyen is lehet Amszterdam csatornáin egy lakóhajón élni, akkor feltétlenül látogassanak el a Lakóhajó Múzeumba. Az 1500-as évek elejétől napjainkig készült táskák láthatóak a Táska Múzeumban, több mint 3500 darab, míg a Zongora Múzeumban a hangszerek szerelmesei közel 20 ezer hangszert csodálhatnak meg. Az energiatermelés történetét bemutató Energia Múzeumban fantasztikus háztartási gépekkel és fényefektekkel is találkozhatunk. Hát lassan úgy tűnik, hogy egy hét is kevés Amszterdam legfontosabb látnivalóinak megtekintéséhez, és bizony a város még mindig kínál érdekességeket. Múzeumokból is akad még bőven, de többet már nem említek, talán még egyet, azt, amelyik a mozi és a filmgyártás történetét mutatja be. Itt gyakran vetítenek egészen régi filmeket is. Érdemes felkeresni, már csak azért is, mert egy gyönyörű régi épületben található, Amszterdam egyik legszebb helyén, a Vondel Parkban. 10 milliós éves forgalmával, ez Hollandia leghíresebb parkja, sokan járnak ide, pihenni vágyó turisták, szerelmes párok, a napon sütkérezni vágyók, családok, futók, a park egyébként körülbelül 2 kilométer hosszú, tehát bőven jut hely mindenkinek. A város másik kedvelt helye a Dám tér, a turisták számára ez jelenti Amszterdam központját. A téren boltok, múzeumok, éttermek vannak, esténként pedig így gyülekeznek a buliba induló fiatalok, de itt látható az új templom, a Madame Tussauds Múzeum, valamint a királyi palota is. A királynő ugyan nem itt lakik, de ha a királyi követség érkezik Amszterdamba, gyakran használják ma is ezt az épületet. Az Amszterdamba utazó sport és foci rajongók számára kihagyhatatlan program az Ajax aréna megtekintése. Az Ajax a holland labdarúgás leghíresebb és legnépszerűbb egyesülete, egyike a világ legjelentősebb csapatainak. A klub története tárul elénk, hogyha ellátogatunk a stadionba, amely mindössze csak néhány percre helyezkedik el a belvárostól.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
2: Amszterdam jó ideje nem csak a múzeumok és a tulipánok miatt népszerű a turisták körében, sokan inkább a piros lámpás negyed és a coffee shopok miatt keresik fel a várost. Amszterdam nagyfokú toleranciájáról híres, és ez alól a prostitúció sem kivétel. A kormány úgy döntött, hogy legális keretek közé tereli a prostitúciót, ennek helye a piros lámpás negyed, amit kíváncsiságból azok a turisták is felkeresnek, akik egyébként valóban nem emiatt érkeztek ide. Legmeglepőbb saját hogy maga a negyed kifejezetten szép. A híres piros lámpák fénye világítja be a csatorna menti házakat és a hidakat. Ez a városrész egyfajta szexuális vidámpark. Sötétedés után érdemes ide ellátogatni, mert ekkor kezdődik az élet. Rengeteg pipsóval, üzlettel, bordélyházzal fogunk itt találkozni. Tipikus helyi sajátosság a piros lámpával megvilágított sok-sok kirakat és az üveg mögött áldogáló, lengeöltözetű lányok. A negyedben egyébként van egy kakukktojás utca is, ahol ha egy kicsit jobban odafigyelünk, akkor látjuk, hogy a lányok nem is annyira lányok. Hollandia évtizedek óta a könnyű drogok iránti laza politikájáról híres, ami turisták millióit vonza az országba. Viszont nagyon úgy néz ki, hogy vége a cannabis turizmusnak. Május elején ugyanis a fűpárti csoportok heves tiltakozása ellenére úgy döntöttek, hogy a coffee shopok ezentúl csak kizárólag hollandiai állandó lakcímmel rendelkező vásárlókat szolgálhatnak ki, és őket is csak korlátozott számban, szigorú nyilvántartás mellett. A szabályozás először a három Belgiummal határos tartományban lépett életbe, majd 2013-tól az egész országban érvényes lesz. A változás nyomán leállhat az Amszterdamba irányuló coffee shop turizmus, és a külföldiek teljesen kiszorulhatnak a legális marihuanát értékesítő üzletekből. Nagy bajba sodorhatja ez a kereskedőket, hiszen forgalmuknak mintegy 90%-át a Hollandiába látogató külföldiek adják. Nem csak az üzletemberek aggódnak a forgalom visszaesés miatt, hanem Amszterdam polgármestere is, aki szerint a turisták 33%-a kizárólag azért látogat a városba, hogy legálisan beszívhasson. Persze a harcot nem adják fel, a következő lépés az, hogy a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak. Na hát ebből is látszik, hogy Hollandia és Amszterdam mennyire különleges város Európában. Érdemes ide ellátogatni. A mai Világjáró magazin vége felé közeledve engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket még egyszer arra. Még mindig tart az a játék, amelynek fűdíjaként egy egyhetes, két fű részére szóló egyiptomi nyaralást sorsolunk ki. Hogyha szeretnének játszani és nyerni, akkor regisztráljanak az egyiptomtitkai.hu internetes oldalon. További kellemes rádiózást kívánok, ennyi volt a mai Világjáró magazin, tartsanak velem legközelebb is. Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.
1: Hobby Rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
2: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
3: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
2: Eszünk majd csigákat, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
3: Mármint velük vagy a csigákkal?
2: A csiga evéssel.
3: Nem, még nem próbáltam.
2: Nem kultiváljuk a csiga evést.
3: De állítok, nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
2: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
3: Ki fogjuk így az próbálni? Simán.
2: Egy szó mint 100 Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
3: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen

0: Eiffel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik Önöktől a Világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: Oly súlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. A parlament döntése értelmében felfüggesztették a fideszes Hankó Balázs, a KDNP és Sesták Miklós, valamint a Tisza párt vezetője Magyar Péter mentelmi jogát, írja a HVG. A határozatokat a képviselők nagy többséggel szavazták meg a délelőtt órákban. Az érintett politikusok mentelmi jogának megvonását különböző hatósági megkeresések és folyamatban lévő vizsgálatok indokolták. Az országgyűlési döntés után azonnal megnyílt a jogi út a politikusokkal szembeni eljárások folytatására. Az érintettek korábban jelezték, hogy állnak a vizsgálatok elé. A kormány véglegesítette a Romániába vezető gyorsforgalmi úthálózat újabb fejlesztési szakaszát, írja a Telex. Eldőlt, hogy megépül az M49-es autópálya második szakasza, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd egészen a román határig. A Nyíregyházát Szatmár-Németivel összekötő pálya első üteme a tervek szerint már idén ősszel elkészülhet. A most jóváhagyott határig tartó második szakasz kivitelezése a céldátumok szerint 2029-re fejeződik be. A beruházástól a régió gazdaságának és a határon túli áruforgalom felgyorsulását várják. A kivitelezési munkálatok előkészítése napokon belül megkezdődik. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat. A több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak. Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programját, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását. Történelmi jelentőségű katonai kivonulás utolsó szakaszához érkeztek a szövetséges erők Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Irak korábbi megállapodásának megfelelően 2026. szeptember végéig minden harcoló alakulat elhagyja az országot. A kitűzött szeptember 30-ai végső határidőt az amerikai védelmi minisztérium szerint maradéktalanul betartják. Ezzel egy csaknem negyedszázados, 2003-ban kezdődött katonai és politikai korszak zárul le Irakban. Az amerikai csapatmozgás párhuzamosan a Magyar Honvédség iraki missziója is befejezi ottani tevékenységét. A magyar katonák többsége már megkezdte a felszerelések hazaszállítását és a bázisok átadását. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
0: Hobbyrádió.hu.
1: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Melli vagyok, 27 éves, és én igazából születésem óta vagyok látássérült, tehát koraszülött voltam, és így az inkubátorban oxigén túladagolás miatt vesztettem el a látásom egy jelentős részét. Jelenleg olyan 3-4-5%-ot látok.
5: Én Loboda Márk vagyok, 22 éves, születésemtől fogva teljesen vak. Hát tulajdonképpen ez annyit jelent, hogy ugyan a bal szememre látok azért némi fényt, de ezzel semmi több nem társul. Maximum az ezzel járó árnyékok.
4: Alapvetően színeket, formákat is látok, meg mondjuk így, ahogy ülünk és beszélgetünk ilyen távolságból az arcodat is. Mondjuk azt, hogy milyen színű a szemed, ezt már nem tudnám megmondani. Tehát, hogy azért annyit igen, amivel ismerős helyen elboldogulok. de mondjuk, ha példákat kell mondanom, mondjuk a buszok számát nem tudom elolvasni, lépcsőket nem mindig veszek észre, mert egyik szememmel látok csak egy keveset, a másik egyáltalán nem, és emiatt mondjuk térlátás az egyáltalán nincsen.
5: Felolvasó program a telefonon, a számítógépen segít ezeket az okos eszközöket használni. A közlekedésben a fehérbot és a hallásom játszik nagy szerepet. Nyilván ezeket tudnám említeni, ami nagyon-nagyon...
6: De akkor te napközben nem is használod a botot?
4: Hát olyan helyen megyek, amit ismerek, hogy már tudom, hogy hol vannak lépcsők, hol kell mondjuk oszlopokat kerülni, akkor általában...
7: Arra figyelünk, hogy egy át szeretnénk menni a lámpán, hogy a velünk merőlegesen közlekedő autó zaja megszűnjön, és ezek párhuzamosra váltsanak. Tehát amíg itt előttük húznak el, azok ne így húzzanak, hanem így húzzanak. Mi akkor mehetünk. Akkor van nekünk zöld. Most piros van, mint az állam. De figyelhetünk arra, hogy az emberek megvetlenek le gyalogolni. Csak az téves lehet.
5: Ez apró pénznek a széle, a recék és a mérete alapján ismerhető fel, a papírpénz pedig bizalmi alapon.
4: Hogy abszolút nem veszek észre, és nem tudják emiatt értelmezni a viselkedésemet, és mondjuk ez tud olyannal járni, hogyha mondjuk aluljáróban összekoccanunk, ami azt gondolom egyébként is előfordul, mert mindenki próbáljuk össze-vissza, akkor jönnek ez a mi van, nem látsz beszólások, és akkor én megmondom, hogy nem, és akkor szoktak egy kicsit szégyenkezni. Meg voltak már ilyen helyzetek, hogy tényleg utána jöttek vissza, hogy úristen, ne haragudj, nem vettem észre, nem gondoltam. De ez szerintem inkább abból adódik, hogy kevésbé figyelnek az emberek egymásra.
6: És gyakran segítenek amúgy az emberek?
5: Gyakran. Egyre többen. Egyre többet, egyre többen.
6: És ezt hogy kell elképzelni? Oda mennek hozzád, és megragadják a karodat?
5: Hát azt nem szeretjük. De sokszor van ilyen. Akkor szólok is, hogy ezt legközelebb ne így. Persze udvarias stílusban. Ne kell csak benne rossz érzést. Megkérem, hogy legközelebb ne így csinálja, hanem...
4: Mondjuk gyakran elmondják az emberek, hogy fú, hogy ő nagyon szeret segíteni, de hogy jaj, hogy is segítsen. Szerintem az már a lehető legjobb, hogyha megkérdezi, hogy tud segíteni, és nem azzal kezdi, hogy átviszoljon zebrán, ahol nem is szeretnék átmenni. Mert ilyen is van.
5: Akkor sokszor fordult már elő, hogy a botozó kezemet ragadta meg. Na most az úgy nem jó, mert hát akkor most vagy botozok, vagy tehát akkor mondja azt, hogy ő ne botozzak, és akkor ő kísér engem. De amíg nem mondja, addig nem tudom, hogy egyáltalán közel férkőzhetem-e annyira hozzá, hogy mondjuk megfogjam a vállát. Ilyenkor én mindig megkérdezem. Mert nem mindenkinek tetszik az, hogy mondjuk megfogom a vállát.
7: Valahogy így.
8: Az oktogon következik. Az ajtók a bal oldalon. Átszállhatnak az M1-es metróra.
9: Next stop is oktogon. Change here for Metro Line M1.
10: Romik ugyanez áll a
11: fejünkbe.
6: És mondjuk, ha nem mondja be a busz, vagy...
12: Akkor kénytelen vagyok
11: kérdezni.
12: Akkor sajnos nincs más.
4: Hát általában gépbe jegyzeteltem, ott azért már egyszerűbb volt úgy. Meg ugye ide adják a tanárok a diasort amúgy is, meg könyvekből kell készülni, tehát hogy ott már kevésbé volt szerep a jegyzetelésnek. Ez inkább középiskolában volt jellemző ugye a kézzel készített jegyzetek, de ott meg azért nem tudom, volt egy pad, amint kényelmesebben lehetett jegyzetelni, és nem csak egy ilyen székből kihagyható ülőtábla, mint az egyetemen. Tehát ott azért könnyebb volt arra is figyelni, hogy megfelelő mennyiségű fény legyen ahhoz, hogy tudjak írni. De azért most már, hogy jobban elterjedtek így a számítógépek, most már nem tudnám elképzelni, hogy kívül jegyzeteljek és mit tanuljak.
5: Virtuálisan elém kerül az a 6 pont, ahogy egy braille-ás működik. Ugye ebből az 1-es, 2-es, 3-as, ez egy sor, 4, 5, 6, ez egy következő sor. Ez két függőleges, rövid sor, ami pöttyökből tevődik össze. Ebből a különböző pontszámok segítségével tevődnek össze jelek, betűk, számok. Tehát például az érintő kijelzőn kirajzolódik elém ez a két függőleges sor, és én az ujjamat a pontszámoknak megfelelően és annak megfelelően, hogy mit szeretnék begépelni, elkezdem az ujjaim helyzetét változtatni, mintha írógépen írnék, braille-ben. és így gépelek.
6: Mert át kell menjünk a másik oldalra, és ha. Ugye itt csak izén lehet aluljáron. Jó?
5: És ez most a Blahának van? Aluljárója?
6: Aha. Elvezem ezt a inkognitót, még hogyha hülyének néznek is miatta akkor is. Tehát mondjuk boltban is egyedül szoktam vásárolni, és nagyon ritkán kérek csak segítséget. Ami mondjuk azzal jár, hogy nem tudom, mindent megfogdosok a tejpultban, hogy melyik az a joghurt, amit én keresek, meg gyakran veszek laktózmentes termékeket a sima helyet véletlenül, de szeretek veszélyesen élni.
5: És akkor mindig mondom neki, hogy hát nem kell engem sajnálni, lehetne rosszabb is. De van néhány olyan ember, aki azt mondja, azon a véleménye van, mint én, hogy lehetne rosszabb is, és hogy tök jó, hogy így megpróbálunk boldogulni. Valaki, főleg fiatalabbak, ugye, inkább ezt az oldalát látják meg.
6: Tehát, hogy azt gondolom, hogyha kellő nyitottság megvan a segíteni vágyó részéről, akkor utána tudok neki abban segíteni én is, hogy egy pozitív élmény legyen neki, és legközelebb bátrabb legyen. De hát nyilván ehhez neki kell megtenni az első lépést. Könnyebb volt nekem, nem tudom, ilyen 9 évesen bekerülni a normál közösségbe, mint 14 évesen. És azóta ez nekem semmiféle problémát nem jelent, tehát hogy egyetemen is normálisan, nem tudom, elvégeztem 2 egyetemet, most csinálom a harmadikat, tehát ez így nem igazán akadályoz. Mondjuk olyan szempontból szerencsém van, hogy van egy speciális szemüvegem, távcső szemüvegnek hívják, ami hát igen, elég képletes név, tehát tényleg olyan vastag a lencséje, mint egy távcső, és azzal hát kicsit nehézkesebben, de valamennyire tudok olvasni és megírni is, tehát hogy így fel tudtam venni a rizmus alapvetően.
11: A felolvasót, ezt megnézhetjük?
5: Persze.
13: Jó. Beállítások. Konfirmálódatok. Elefcég és vizetés. Két kapcsolat, beállítások. Intelligens kezelő. Alkalmazások. Nagyfok és reszkés.
6: Én magamnak szoktam általában, hogyha valami hosszabbat kell elolvasni, akkor azért meg felolvasok használok, mert az sokkal lassabb lenne és nehezebb lenne.
5: Hangszíne az ilyen. Tulajdonképpen, de hát van, léteznek női hangok, léteznek nagyon robot jellegű GPS hangok. Tehát igazából nagyon sokféle van, amiket úgy megvásárolnak különböző embereknek, más tetszik. Van néhány variáció. Hát ezek úgy működnek, hogy a képernyőn megjelenő elemeket, amik szöveges formában jelennek meg, azokat felolvassák. Ezek a programok, ami a képi elemekkel már bajban vannak. Van bennem azért egy természetes kíváncsiság, hogy milyen lehet látni. Tehát mondjuk egy hétig. Egy hétig úgy élni mondjuk, hogy látok. Ennyi. Érdekes lenne. Kíváncsi vagyok rá. Nem azt mondom, hogy efekedem utána, de kíváncsi vagyok rá.
6: Én azt tapasztaltam, hogy ahhoz, hogy az emberek tényleg nyitottan tudjanak hozzáállni, és be tudjanak fogadni úgy, mint egy normál ember, mert hogy nem nagyon szeretek kilépni és fogó lenni a közösségben, akkor ahhoz az kell, hogy előtte tudjunk erről egy picit beszélgetni, vagy úgy megismerjenek és lássák azt, hogy én ezt lazán kezelem, és ők is tudják lazán kezelni. Ehhez viszont sokszor nekem kell megtenni az első lépést, tehát nekem kell mondani, hogy figyelj, ha van kérdésed, szívesen válaszolok, vagy mondjuk állásinterjún az a stratégiám, hogy ott mindig felhozom témának, hogy tudom, hogy ezt észrevették. Én erről nagyon szívesen beszélek, és elmondom, hogy az hogyan érinti a napi dolgokat.
5: Lássak mindent magam körül. Lehet, hogy utána nem is akarnék újra vak lenni. Ez nagyon jó hangzott, de érdekesen hangzott, biztosan, de nagyon elképzelhető, de az is lehet, hogy zavarna.
6: Ha mondjuk már nem a rutinos útvonalon megyek, tehát mondjuk valami akadály van, akkor azért
4: látszik a mozgásomon, szerintem, hogy bizonytalan, és azt gyakran nem értik. Vagy mondjuk nem értik az emberek, hogy miért nem kerülöm ki őket, vagy időnként. De az a nagyon furcsa, hogy van, aki valahogy egyből észreveszi, pedig én azt hiszem, hogy most nagyon magabiztos vagyok ebben a helyzetben, és biztos nem veszik észre, és rögtön helyen kínálnak a villamoson, hogy a francba, vagy megint fogyatékosnak nézek ki. De elég sok minden van, amit meg tudok csinálni egyedül, csak nyilván sokkal könnyebb, hogyha van, aki segít.
5: Mindig megpróbálom elmagyarázni, hogyha van elég kitartás és életerő benned, akkor nem tennél ilyet. Mert az emberben nagyobb az élni akarás, mint...
4: Ami nagyon-nagyon fontos szerintem tényleg a nyitottság, amit teljesen említettél, a tabunak kezelés, tehát hogy ez ne legyen. De ez nyilván egy olyan dolog, amit nekem is segítenem kell lerombolni.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta. You need a gentleman?

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Oly súlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli ülés tartott az országgyűlés, amelyen fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. A parlament döntése értelmében felfüggesztették a fideszes Hankó Balázs, a KDNP és Sesták Miklós, valamint a Tisza párt vezetője Magyar Péter mentelmi jogát, írja a HVG. A határozatokat a képviselők nagy többséggel szavazták meg a délelőtti órán. Az érintett politikusok mentelmi jogának megvonását különböző hatósági megkeresések és folyamatban lévő vizsgálatok indokolták. Az országgyűlési döntés után azonnal megnyílt a jogi út a politikusokkal szembeni eljárások folytatására. Az érintettek korábban jelezték, hogy állnak a vizsgálatok elé. A kormány véglegesítette a Romániába vezető gyorsforgalmi úthálózat újabb fejlesztési szakaszát, írja a Telex. Eldőlt, hogy megépül az M49-es autópálya második szakasza, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd egészen a román határig. A Nyíregyházát Szatmár Németivel összekötő pálya első üteme a tervek szerint már idén ősszel elkészülhet. A most jóváhagyott határig tartó második szakasz kivitelezése a céldátumok szerint 2029-re fejeződik be. A beruházástól a régió gazdaságának és a határon túli áruforgalom felgyorsulását várják. A kivitelezési munkálatok előkészítése napokon belül megkezdődik. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat. A több mint 460 millió forintos támogatást az őket segítő szervezetek pályázhatnak. Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programját, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását. Történelmi jelentőségű katonai kivonulás utolsó szakaszához érkeztek a szövetséges erők Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Irak korábbi megállapodásának megfelelően 2026. szeptember végéig minden harcoló alakulat elhagyja az országot. A kitűzött szeptember 30-ai végső határidőt az amerikai védelmi minisztérium szerint maradéktalanul betartják. Ezzel egy csaknem negyedszázados, 2003-ban kezdődött katonai és politikai korszak zárul le Irakban. Az amerikai csapatmozgások párhuzamosan a Magyar Honvédség iraki missziója is befejezi ottani tevékenységét. A magyar katonák többsége már megkezdte a felszerelések hazaszállítását és a bázisok átadását. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 30-án köszöntjük Jeromos nevű hallgatóinkat. A görög eredetű férfi név a Hieronymos névből ered. Szeptember 30-án kívül a Jeromosok ünnepelnek még február 8-án és július 20-án is. Becézése ennek a névnek Jeró, Jera, Jerácska, Jerom, Jeromka, Jeromoska, Jármoska, jeles viselője Szent Jeromos, valamint önkedves Jeromos. Szeptember 30-án ünnepelnek még a Becse, Felícia, Honorina, Honóra, Honória, Honórius, Hunor, Izméne, Jeronima, Laborc, Médea, Norina, Szofi, Szófia, Viktor, Zsófi, Zsófia, valamint Örs nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható!

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 30-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, milyen érdekességekkel készültem. 1847-tel kezdünk, szeptember 30-án Nagy Tétényben megszületett Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő. Folytassuk még a 19. századdal, 1859. szeptember 30-án Székelyföldön megszületett Benedek Elek író. 1861 a következő időpontunk, szeptember 30-án megszületett ifjabb William Wrigley, a rágógumi király. És most is csak egy évet lépünk előre, 1862-re, ugyanis szeptember 30-án megszületett Szabolcska Mihály költő, akadémikus. Folytassuk 1877-tel, szeptember 30-án született ugyanis Kelemen Lajos történész, akadémikus. Ugorjunk a 20. századra, 1927. szeptember 30-án megszületett Bajor Andor, romániai magyar író, műfordító. Egy évet lépünk csak előre, 1928-ra, szeptember 30-án született Elie Wiesel, Nobel békedíjas, erdélyi származású író. Folytassuk 1936-tal, szeptember 30-án Budapesten meghalt Ilosvai Lajos kémikus, vegyész, a kémiai oktatás fejlesztésének kiemelkedő alakja. És most lépjünk át a 20. század második felébe, 1959. szeptember 30-án 89 éves korában meghalt Ross Granville Harrison, amerikai zoológus, a Yale Egyetem Osborne állattani laboratóriumának nyugalmazott igazgatója, aki az embrionális szerv átültetés úttörője volt. És végezetül 2000. szeptember 30-a a helyi önkormányzatok napja Magyarországon. Az országgyűlés 2000. június 13-án a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította szeptember 30-át az első, azaz 1990-es helyi hatósági választások emlékére. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a Jeremiás könyve 7. fejezetéből.
1: Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek, mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok néktek, hogy jó dolgotok legyen.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió.
1: 2026. szeptember 30-a szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 9. fejezet 57-től 62. vers. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van oduja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Elmélkedés. A mai evangéliumi szakaszban három rövid párbeszédet olvasunk, amelyek mind Jézus követéséről szólnak. Mindhárom helyzetben világossá válik, Jézus követése nem egy szabadidős tevékenység, hanem életformáló és egész életre szóló elköteleződés. Itt nem lehet kiskapukat vagy menekülő utakat keresni arra az esetre, ha meggondolnánk magunkat. Nem lehet késlekedni, és nincsenek biztosítékok, hanem feltételek nélküli bizalomra van szükség. Az első ember lelkesen szólítja meg Jézust: követlek, bárhová mégy. A válasz kijózanító. Ha velem jössz, nem a kényelem és a biztonság útját választod. A velem való élet kiszámíthatatlan, de épp ezért bizalomra épül. A második embernek Jézus maga mondja: kövess engem. De ő késlekedne, ami Jézus számára nem elfogadható. A majd, ha már rendeztem az életem típusú válasz, mindig elhalasztja a valódi megtérést. A harmadik követni akarja Jézust, de még elköszönne övéitől. Jézus itt is határozott. Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. A visszafordulás a korábbi élet biztonságát keresi, de a krisztusi tanítvány mindig előre tekint. Ha elindulsz, indulj el szívből, és ne fele más módon. Jézust nem lehet félig követni. Vagy rábízom magam teljesen, vagy megmaradok a magam biztonságánál. Rábízom-e életemet Jézusra? Uram Jézus Krisztus, oly sokszor szeretnélek követni, de visszatartanak az aggályaim, a megszokásaim, a biztonság utáni vágyam. Néha késlekedek, néha feltételeket szabok, máskor csak távolról figyellek. Adj most bátor szívet, amely nemet mond a halogatásra, a kényelmes maradásra, és igent mond neked az azonnali indulásra feltételek nélkül. Hiszem, Uram, hogy veled megtalálom életem értelmét. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy az erős ételek fogyasztása után hiába iszunk hideg vizet, az nem enyhíti a csípős mellékhatást, mivel az erős fűszerek általában zsírosak. Mivel a zsír nem oldódik vízben, így célszerűbb kenyeret enni, amely beissza a zsírt, tejet inni, amelynek kazein nevű alkotó eleme oldja a zsírt, vagy alkoholt inni.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Ma is egy csirkét fogunk készíteni, párolt csirke mellett fóliában, héjában sült burgonyával egybekelve. A hozzávalók a következő: 60 dek a csirkemellfilé, 10 dek a gomba, 5 dek a paprika, 5 dek a paradicsom, 10 dek a békönszalonna, 3 gereszt fokhagyma, 2 deci száraz tokai furmint, só, bors, mustár, kakukkfű, rozmarin és 60 dek a közepes burgonya. Az elkészítése a következő: körülbelül 15 dekás csirkemelleket egyenként felvágjuk. Besózzuk és borsózzuk, majd vékonyan bekenjük mustárral. A paprikát, paradicsomot, gombát kockára vágjuk, és beletörtjük a csirkemellekbe, elkészítjük a 4 nagyobb darab alufóliát, egyenként belehelyezzük a húsokat. Megszórjuk kakukkfűvel és zúzott fokhagymával, majd befedjük a békönszalonnával, aminek a tetejét rozmaringgal fűszerezzük. A fólia széleit felhajtjuk, amolyan kis batyukat készítünk. Ám mielőtt lezárnánk, mindegyik csomagba fél deciliter száraz furmintot öntünk. Furmint helyett használtunk bármilyen száraz fehér bort is. Tegyünk a csomagokat tepsibe, köré helyezzünk héjas, de megmosott burgonyákat. Körülbelül 160-180 fokos sütőben 35-40 percig sütjük. Friss bazsalikommal díszítjük.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés hétfőn immár másodszor sem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A parlamenti szavazással az alkotmányos feladatom nem ért véget. Az országgyűlés meghozta a maga döntését, hangsúlyozta Baka András hozzáfűzve. Most ismét rajta a sor, hogy a lehető leghamarabb új jelöltet állítson, és ezt meg is fogja tenni. Kiemelte, a mérce és a módszer nem változott, továbbra sem kezdeményez politikai egyeztetést a jelölt személyéről. A köztársasági elnök elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Fordulóponthoz érkezhet a hazai fizetések emelkedési dinamikája. A Magyar Nemzeti Bank és a GKI gazdaságkutató is bérnövekedés lassulást vetít előre. A szakértők szerint a vállalatok teherbíró képessége elérte a felső határát a piacon. A minimálbértárgyalások és a demográfiai válság ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol a cégekre. A munkavállalók reálbérnövekedése így elmaradhat az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő szinttől. A szakszervezetek már most jelzik, hogy kemény őszi egyeztetésekre készülnek a munkaadókkal. Váratlan politikai földrengés rázta meg a szomszédos Szerbiát, miután távozott hivatalából az államfő. Alekszandr Vučić hivatalosan is aláírta lemondó nyilatkozatát és bejelentette, hogy azonnali hatállyal háttérbe vonul. A politikus döntését a demokratikus verseny fontosságában indokolta a közelgő választási kampány előtt. Az elnöki feladatokat a szerb törvények értelmében ideiglenesen a házelnök veszi át. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbiának a jövőben is a béke és a gazdasági stabilitás megőrzésére kell törekednie. A nemzetközi elemzők szerint a lépés teljesen átírja a Nyugat-Balkán politikai erőviszonyait. Váratlan és jelentős enyhülés következett be a két gazdasági szuperhatalom közötti nagykereskedelmi háborúban. Washington és Peking közösen mutatta be a kétoldalú áruforgalmat érintő vámcsökkenések részletes terveit. A megállapodás mintegy 30-30 milliárd dollár értékű importárut érint mindkét oldalon. Az Egyesült Államokba érkező kínai termékek adóterhei már a napokban mérséklődnek. Xi Jinping kínai elnök ritka washingtoni látogatása alkalmával pecsételték meg az egyezményt. A nemzetközi tőzsdék hatalmas emelkedéssel reagáltak a globális kereskedelmi feszültség csökkenésére. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Ma éjjel táncolunk, ez a tánc az ég, a hűtés táncra fel.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
4: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, nem táncolj, mi?
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live. Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció. Illés.
7: Megondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega.
8: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
10: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
11: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
12: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
11: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a

0: Görögországi kolostorba.
1: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
2: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
1: De voltál már valaha szerelmes?
2: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
3: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
4: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
2: Mi volt ez?
1: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
7: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!